Check it, check it.

Dancing once more. The Gansy.

Yo reggelt kívánok, jó napot! Ez itt Fab, és most kezdődik Fab Mix, Tilos Rádióban 90.3 FM. Bonjour à tous, jara ora, na, sus, dai, ciao boy, san. Good morning everybody, the Fab Mix is beginning now, let's go for 1 hour of music. C'est parti pour 1 heure de musique, j'espère que tout le monde a bien dormi. Let's go. Today is a little bit special show because in few days it will be the autumn equinox, meaning the day and the night will have equal time. Jóra gyert, nem sokára lesz az equinox, azaz őszi nap éjjelnyelvőség. C'est bientôt l'équinoxe. Donc c'est une session un petit peu spéciale. Let's go.

Tilos Rádiót halljátok, drága hallgatók! Abban is, mint minden vasárnap 9 és 10 között elkezdődött a Cell Action című műsor. Ezúttal beugró DJ szerkeszti a mai adást. Aki összekapta magát erre a napra, és egy tematikus órával készült nektek. Egy angol zenekar munkásságából válogatok. A zenekar neve nem más, mint a The Herbalizer. Öt albumát hoztam magammal, annyival rendelkezem, 95 és 2008 közöttiek.

Az öt lemezből négy múlt héten került hozzám egy hagyatékból. És ez természetesen azt jelenti, hogy ezt az adást Domokos Sándor emlékének ajánlom Sancinak. Nyugodjon békében!

on

Tilos Rádiót halljátok meg mindig, drága hallgatók. Utolsó előtti tracket feltettem a Herbalizer szelekcióból.

És még egyszer itt a végén is elmondom, hogy a műsort Domokos Sándor emlékének ajánlom Sancinak, aki egy tilos rádió szimpatizáns volt, nem olyan rég hunyt el, és tőle vannak ezek a lemezek. Nyugodjék békében, Tilos Rádió. 2026. szeptember 20. Palotai Stúdió. További szép napot, kellemes vasárnapot.

Come, vedo.

Amíg maradt kérdésed, india.tilos.hu india.tilos.hu

Jelentés Tirri rendőrminiszter úr ő excellenciájának Széchenyi István megfigyeltetéséről. A tekintélyes gróf esetében nem könnyű megállapítani elmebeli állapotát és beszámíthatóságát. Látogatóinak nagy része a magyarországi ellenzékhez tartozik. Majdnem bizonyossá vált, hogy ő írta a Blick auf Rückblicke című röpiratot, melyet kinyomtatás végett Londonba csempésztek. Azóta újabb szellemi termékét juttatta el külföldre. Ezen felül fondorlatosan részt vesz a magyar nemzeti pártok működésében. Felügyeletét megszigorítottuk, és a megfigyelésre megnyertük a Döblingi szanatórium egyik alkalmazottját is. Utasítottuk Görgen doktort, hogy a látogatókat jelentse, illetve a családtagokra korlátozza. E tilalom áthágása esetén helyezze kilátásba Széchenyi nyilvános elmegyógyintézetbe való átszállítását. Egy házkutatás során bizonyítékokat szerezhetnénk, mert meg nem engedhető, hogy valaki csak azért, mert elmegyógyintézetben tartózkodik, akadálytalanul szórhassa szét a világban kormányellenes nézeteit. Kelt Bécsben, 1859. november 20-án Albrecht főherceg. 1860. március 3-án a bécsi rendőrség összehangolt akcióban házkutatást tartott Széchenyi István Döblingi elmegyógyintézeti lakosztályában, valamint Bécsben feleségénél, fiainál, titkáránál és barátainál. Március 17-én kézbesítjük a rendőrminiszter úr válaszát Széchenyi gróf tiltakozására.

Méltóságos gróf, az ügyek szokatlan sokasodása megakadályozott, hogy személyesen válaszoljak önnek. Nem szükséges bizonygatnom, mennyire sajnálom, hogy bizonyos körülmények arra kényszerítettek, hogy március 3-án ön ellen rendelkezéseket tegyek. Gróf úr, az ön által kiválasztott menedékhely már régen megszűnt azilum lenni. Excellenciád igen élénkkel részt vesz a külvilág eseményeiben, olykor a legfontos lehetetlenné vált tehát, hogy kötelességemet, melyre az ön viselkedése kényszerít, elmulasszam. Világos levél. Döbling tehát többé. A rendőrminiszter úr átvitett más intézfelügyelet. Jobb. Nem várhattam mást a házmodozás után. Romlásom eldöntetett. Elérkezett az ideje, hogy egy kétségbe esett el. Kivonjam magam az üldöztetés alól. Hányszor gondoltam már arra, hogy csak tetvesen végezhetem. Átvisznek bolond házba. Ott aztán nem írhatok, látogatókat sem fogadhatok. És mi lenne a könyveimmel? Úristen, mennyit töprengtem azon az ifjú, akit egykor gróf Széchenyi Istvánnak hívtak, aki szinte semmi kiváló tulajdonsággal nem rendelkezett. Az életben nevelés, elvek, barátok nélkül lépett a Steffer. Steffer? Az ön vége tragikus lesz. Ezt Metternich mondta. Steffer, önnek idővel nagyobb hatása és hatalma lesz, mintsem arról fogalma lenne. Ezt kimondta. Talán egy szép hölgy a társaságból. Boldog, aki azt mondhatja, hogy egyetlen tettét sem szeretnék.

0: 24 éves koromban már tele voltam bűntudattal. Mi lesz belőlem? Kapkodok az udvarnál rang, fizetés után. Ki voltam? Arisztokrata huszártiszt? Gáláns kalandokkal vagy? Citoyen? Citoyen? Crescens üdvözölt így, mikor Pest választott polgára lettem. Tanácsúr. És Metternich felesége, 48 márciusán. Ó, polgártárs.
1: Igen.
0: Polgári létet mindenkinek. Szabadság és bátor lét. A haza minden honosinak, mindnek. Hiszen lehetetlen, hogy az ember bármi nyomorban szülessen, elveszítse a szabadság és jog iránti minden vágyát. Az ember magában hordja Istent. És én oly gyakran akartam ember feletti lenni. Mi minden akartam én lenni. Híres katona sok-sok rendjellel, még őrnagyságig se vittem. Hány utat tettem? Londonban napi 3 lecke órát vettem gépészektől. Délelőtt gépolajtól, este illatszertől csöpögtem. Mindent meg akartam ismerni, hazahozni. Hazahozni. Lovakat tenyésztem. Csak lovakat. Hidat építeni, Dunát szabályozni, színházat, nemzeti színházat, a Duna partjára, egy pártnak a vezére lenni, jognak, alkotmánynak szentelni magam, vagy szép író, ki szomorú játékokat, verseket ír. Mit akartam? Mit akartam? Csak magamat nem. De azt hamar megtanultam, hogy az ambíció a legnagyobb gyengeség. És a válaszút? Halál? Vagy teljes újjászületés? Forradalom? Forradalom! Egy csiga versenyfutása, egy nyúl harca, egy haldokló kaméleon lelkesedése lett volna, ha e kövér, pöffeszkedő, káposztaevő, csibukozó magyar atyafiakkal egyetlen lépést is próbálnánk tenni a dicsőség felé. Nem szeretek a magyar ügyekről beszélni. Jobb föl nem ébreszteni az almó magyart. Ne érezze a vonaglás fájdalmait, ne az elkorcsosodás bűntudatát, csendesen múljék ki. Magyarországon még nincsen nemzet. Ki marad e honban? A tehetsége van másutt is tartózkodni. Szinte senki más, mint aki jobbat nem ismer. Körülményei is a hazához kötik, vagy akinek benne dolga van. Leserényi Miklós barátságával sokat ért. Lángoló haza szeretete elbájolta lelkemet, és szívemben napról napra erősödött az a hit, hogy az ember csak annyit ér, amennyi hasznot hajt embertársainak, hazájának. Kevés embert ismerek, kinek elvei tisztábbak volnának. Crescens akkor azt mondta, önnek a legrosszabb, vagy a legtökéletesebb emberré kell válni. Az ő műve volna, hogy hazának szolgál. Mi a cél? A lehető jót elérni középúton, nem a képzelt jót, melyet csak a más világon lelhetünk fel. A múlt balga gyászolásával ne foglalkozzunk. Nekem nincs arra gondom, valaha mik voltunk, nézzük idővel, mik lehetünk. Utam középen visz, úgy hiszem koporsónik. A megfagyásnak épp olyan ellensége vagyok, mint a megégésnek. Nem vagyok sem a kormány állandó orgánuma, sem opponense, sem a honi mocsok pártolója, sem a józan magyarság kifejtésének ellensége. A kormányi önkényt épp úgy restellem, mint a hazai rozsdát gyűlölöm. Két szóban koncentrálom az egész emberiség jussait. Szabadság és bátorlét. Gazdálkodás, kereskedés, nemzeti dolgok vezérlik mostan a nemzeti géniuszát. Mindenki azon iparkodik, hogy az élet mindazon édességeit megszerezze, melyek nélkül elei ellehettek, sőt, legkisebbesben sem tartottak. Gyarapodni, pénzt nyerni, amit szerzett már, azzal bátorságban élni mindenki akar. Mert változik a századok leforgása alatt a nemzetekben is a boldogságról való képzelet. Az embereket a magasabb haszon reményével lehet szorgalomra bírni. De az Istenért a patriotizmust ne keverjük össze a gazdasággal, a kereskedéssel. Egy jó gazda hazafi, egy vagyonos kereskedő hazafi többet tehet, mint a szegény, tehetetlen patrióta, bármi szép lélek lakja is szívét. Csendes reformációt hozni a hazára. Ez a mi legszebb tisztünk. Fogjunk tehát magunk a dolgainkhoz, segítsünk magunkon, Úristen, kire várunk? Más mozdítsa elő önhasznunkat? Más iparkodjék hevesen érettünk? Csak a rossz kertész vár mindenkor esőre. Öntözzük magunk gyönge palántáinkat. Aki sok gyümölcsfát nevelt, a föld alatt is csendben nyugszik. Sokan azt mondják, Magyarország volt. Én azt szeretem hinni. Lesz. Pozsony, 1825, országgyűlés. Ülés után. November 3-án szót kértem, magyarul beszéltem. Nekem itt szavam nincs, az ország nagyja nem vagyok, de birtokos vagyok. S ha feláll oly intézet, mely a magyar nyelvet kifejti, és azzal segíti honosaink neveltetését, jószágomnak egy évi jövedelmét feláldozom. Suttogás támad a teremben. Mennyi lehet az? 60 000 forint! Éjjelzést! Végre világosan látom rendeltetésemet. Eszméim, terveim ingadozása megszűnik. Életem határozott irányt vesz. Minden, amibe kezdek, haladni fog. Minden mag, melyet elvetek, ki fog kelni. Ez azonban nem lesz az én nevemmel összekötve. Mert hogy ki kelljenek, el kell hitetnem a világgal, hogy más kertész ültette. Engem nem szeret. November 25-én erényszövetséget kötünk. Beselényivel, Eszterházival. Hitvallásunkat magyarul tesszük papírra. Művelni kell nyelvünket. Az anyanyelv a nemzetnek az, ami fognak a zománc. Ha az egyszer megtörik és megromlik, a belső csont is bizonyosan utána rothat. Az, ki honi nyelvünk mellett van, nemzetünk életét forgózik. És az akadémiára 154 000 forintot írnak alá. Metternich magához rendel. Az ön vége tragikus. Én önt becsületesen meglátom. Még nagy karrierrel ön előtt, még sok szolgálatot tehet a monarchiának. De önöknél opozíció van, és fákjavívők. A fákjavívőknek benn kell égniük a házba. A császár haragsz. Tessék, az ön híres tefferje. Ha az országgyűlés elején eljött volna hozzám, megmondtam volna, mit kell tennie. Vonuljon vissza. Ön okos ember. Ön az egyetlen, akivel az ember beszélni tud. Az öregek tök fejek. Kedves teffer, ön rossz karriert csinál. Főméltóság. Én a jót, a becsületest akarom. A végemmel nemigen gondolok. Túl messzire megy, Steffel. Meg fogja bánni. Az Istenért ne kényszerítsenek bennünket, hogy akasztassunk. Csak a király kezdeményezhet. A törvényeket csak neki szabad értelmeznie. Ön elrontja az ifjakat. Excellenciás uram, ön tudja, én híve vagyok a monarchiának. Ne ragadtass el magát a mai tapsoktól és éljenektől. Gondoljon a holnapiakra, Steffel. Én reszketek önért. Ő reszketett érte. Becsapott. Én pedig hittem, hogy a félreértéseket Metternich révén elsimíthatom. Azt hittem, beszélgetni akar velem, de nem jutottam szóhoz. Metternich csak a saját hangját szereti hallgatni. Elképzeltem akkor, hogy írok neki. Kifejtem álláspontomat, tapasztalataimat. Az alkotmányról például, amire annyit hivatkozunk, kérdem. Van nekünk olyan alkotmányunk, mely alapján Magyarországot a szokásos szóval alkotmányos monarchiának nevezhetnénk? Van, avagy nincs? Ugyan mi történik, ha a király akarata és a törvények ellent mondanak egymásnak? Ki győzhet, ha a vádlott egyszer s mint bíró is? Célszerű alkotmány. Minden nemzet jelentéktelen. Elkezdem írni a Hitel című könyvemet. Nyíltan a vallomást kell tennem, hogy hazánk előmenetelének és felemelkedésének legfőbb gátja mi, tehetősebb birtokosok vagyunk. Keressük magunkban a hibát. mert minden hazafiságunk mellett se tapsolhatunk, teszem, a szegedi sárnak, pesti kövezetnek, Duna partjainak, szennyes teátrumnak, úton álló koldulóinak. Csak a vagyonos nemzet szabad. Ki vagyonosabb nemzet, az függetlenebb, mint az, amelyik más segedelmére szorul. De mivel ezeket mondom, ne bántok én. Úgy vélem, kötelesség az önzést, elbizakodottságot, hiúságot leleplezni, megbüntetni. Mindenki fejlődés, erőmenetel, erő, érték és szerencsének legmélyebb sarkallatja a kiművelt emberkő. Az ész erő, a tudományos emberkő mennyiség, a nemzet igazi hatalma.
1: Jelentés First Lipót rendőrfőbiztostól 1830. február 10-én. Széchenyi István rövidesen Bécsbe érkezik, hogy Angliába utazzon, új terve a híd miatt. Új könyvét, a Hitelt személyesen adta át a Nádornak. A könyvből Esterházy Miklós 20 példányt visz Bécsbe magasabb hivatalnokok számára. Helyes volna a cenzúrát újra szabályozni, mert Drescher egyedül nem győzi a munkát.

0: Metternich a hitel megjelenése után ismét magához rendel. Ez a könyv az alkotmány támadja. Óva intem önt attól, hogy a boltozatból egyetlen követ is megmozdítson, mert az egész dől össze. Hitel? Hátrébb van Magyarország, mint a Hanza városok 500 évvel ezelőtt. Metternich védi a magyar alkotmányt. Figyelmesen hallgatom, igen bölcsen beszél, most sem hágy szóhoz jutni. Miért lehet az igazságot csak egy alkotmányos országban napfényre hozni? Mert egy abszolút monarchiában az egyik rész beszél és ítélkezik, a másik rész hallgat. A nemzet boldogsága csak magában a nemzetben rejtezik, s ez minden lakósnak az emberiség közös jussaiban juttatása és mindenkinek egyenlő politikai léte. A hitel után megírom a világot. Az újabb vádakra a stádiumban felelek. De ezt már a cenzor tiltotta, megjelentettem Lipcsében. És engem fákja ezzelnével vár a 833-as pozsonyi országgyűlési fiúságot. Nem ugyanáll. Fájlalnám, ha a Széchenyi esetében magasabb parancsokat kellene végrehajtanom. Hazudott, ijeszgetett. A stádium fellelhető példányait minden esetre elkobozzák. Se baj. Levágják a szárnyamat, a lábamon megyek. Levágják azt is, a kezeimet. Ha azt is kitépik, a hasamon csúszom. Még Andrássy György is, ki pedig barátom volt, megrémül könyvemtől. 40 éve sincs, hogy hasonló lázító eszméket vérpad követett. Ez a könyv égő fákja, amit sem eloltani, sem szabályozni nem lehet. Nem értem, nem értem, hiszen én a stádiumban világosan kifejtem. Én a csendes reformáció híve vagyok, a középút hirdetője. De ha nem adunk reformokat, nem teszünk idejekorán engedményeket, legyilkolnak bennünket a parasztok és kisnemesek. Hunnia minden lakosinak polgári létet kell adni. Szabadság és bátor lét. És ehhez józan törvények. Metternich újra magához rendel. Ön sok bajt csinál. Jelentéseink vannak arról is, hogy Veselény ügyében izgat. Tudom, hogy mindenfelől megfigyelnek, ami igazán nem kellemes és felemelő érzés, különösen, ha bizalmat, igen, teljes bizalmat érdemelnék. El kell jönnie a napnak, mikor rájönnek Bécsben, nincs nálam hűségesebb védelmezőjük. Én híve vagyok a monarchiának. Én természetem és hajlandóságom szerint sose voltam az ellenzék embere. De a felvilágosító ellenzés hasznát senki sem tagadhatja. Hogyan tudhatja meg valaki az igazat, ha mindenki minden szavát igenli, ha tagadóra nem lel? Sokan az ellenzéstől úgy félnek, mint a sötétség. Mindenben csalódottnak érzem magam. Én azt hittem, hogy szerencsém és sikerem kell, hogy legyen mindenben. De el fogok süllyedni. De harc nélkül nem adom meg magam. Veselényi a legjobb barátom az országgyűlési ifjak tapsai között. Lázító beszédeket tart. De hát ez a reformok kora, nem a forradalomé. És amire számítottam, bekövetkezett. Veselényit perbe fogják, és vele összetaposva a virágai mind. Korszakomnak vége? Mit tegyek? Mindenki más felé húz. Erőnek erejével legyek pártember. Én nem vagyok politikus. Én építek, tervezek. Út, híd, dunaszabályozás, gőzhajók. És selyemhernyó tenyésztés. Egy emberöltő múlva annyit kereshetünk selyemhernyóból, mint most birkából. Most nem az a kérdés, hogy kivesse el a jó és hasznos magot, hanem hogy el legyen vetve, és valaha csirázzék, zöldüljön is. De a patriotizmust ne keverjük össze a gazdasággal, hitellel, törvény előtti egyenlőséggel, a polgárosulás szükségességével. Ami hasznot nem ad, sikertelen marad. Új dolgot ritkán lehet egyszerre végbevinni, a sokaságot csak lépve lehet vezetni. Az egész nemzet cinkosunká kell váljék a szabadságban és a jólét keresésében.
1: Jelentés. A Széchenyi alapította pesti kaszinó mintájára a vidéki városokban egyre több kaszinó létesül. Ez egyesületek célja nem csak az olvasás és szórakozás, hanem a magyar nyelv és nemzetiség előmozdítása, a közvélemény irányítása, az ellenzék nézeteinek és terveinek a terjesztése. Széchenyi az ellentétes véleményeket igyekszik kiegyenlíteni, ebédeket ad, híveket toboroz városfejlesztési terveihez. Az ellenzéktől elszakadni nem akar, bár Kossuth-tal a legádázabb harcot vívja.
0: Deák kell, hogy a centrumunk legyen. Félre minden irítséggel, hazám fiai! Adjuk Deáknak az elsőséget! És megegyezünk Deákkal. Most nem kell semmi erőszakos agitáció, semmi túlzás. Vége az országgyűlésnek, és én hiszek abban, hogy van jövőnk. Őrültség. Kossuth megkapta a pesti hírlapot. Ezzel a kihívással kezdte. Veletek, általatok, ha akarjátok, nélkületek, sőt, ellenetek, ha kell. Ez nekem szól. És Kossuth a börtön dicsfényével magával ragadja az ifjakat, és mellette Veselény. Az ember csak barátai, néha szent barátai árulják el. Útjaink elválnak, mert én tudom, lelkesedés kezdi, őrjöngést kíséri, s megbánás követi a forradalmakat. Taram, param, bam, bam, bam, bam. Ezek nem olvassák Lamartine könyvét a francia forradalomról. Ezek nem tudják, minden forradalmi állapotnak ilyes szokott lenni a természetes progressziója. Mirabeau csak hamar Pecsovicsá válik Démulenhez mérve. Ez pedig Dantonhoz állítva lesz azzá. De végre ő sem kerüli el ezen kvalifikációt Robespierrehez hasonlítva. Míg berekesztésül a forradalmi hagymás szabadság illúzióit az önkény zsarnok keze töri ketté. Ezért rettegem én Kossuth és

az életnek talán könnyebben mondunk búcsút, ha egy jó barát megígéri, korhat csontjainkat, hazánkba viszi. Most egy hajszálon függ minden, és én oly kimerültnek érzem magam, hogy a legnyíltabb gáncsoskodásra is nehezen tudok válaszolni. Az a sok hazapufogtatás. Megnyerni a népkegy árját. Kossuth a képzelet fegyverével dolgozik. A szívhez szól, ahelyett, hogy az észhez szólna. Egy megyegyűlésen engem a legnagyobb magyarnak nevezett. Nem tudja tehát, hogy nem szolgálhatni valakit gonoszabbul, mint ha dicséreteink által igen magasra, úgy szólván egy magas toronyra állítjuk, melyről szégyen nélkül nem ereszkedhetik alá, de magát sokáig nem is tarthatja oly magasra. Mit tegyünk? A királyt fogom támogatni. Felajánlom szolgálataimat, hogy mentsem szegény hazámat. Nincsen más támaszom, csak kedves Steffen, a forradalomnak három stációja van. Az elsőt könnyű gyógyítani, a harmadikat már nem lehet, és Magyarország a másodikban van. Igaza van, nyílt forradalmat látok én is, és többé nem tudom föltartóztatni, már nem lehet. Kedves Steffen, ön a közmunkák minisztere, titkos tanácsos, de kérem, ne lobogtassanak örökké fáklyákat Magyarországon. Ne lobogtassunk fáklyákat. Akkor ő miért ád lapot Kossuthnak? S én minek szabályozzam a tizet? 54 éves. A fogaimban tombol a fájdalom, a gyomrom a májam odal, lázas is vagyok. Feledni, aludni, soha többé föl nem ébredni. Engem sehol nem szeretnek. Lehet valakinek sikere, tekintélye, akit mindenki csak úgy hív, a Steffer! És Kossuth? Nevéhez mit ad? Magyarország átka? Vagy áldása? Vagy együtt leszünk, találkozunk a feledésben?

Nekem nem célom Kossuthtal pár viadalt vívnom. Nem kétlem, hogy jó a szíve, bár volna rosszabb, és követne jobb modort, jobb taktikát. Tévutak helyett vezetne jó útra. Mikor veszi tudomásul, hogy erőink egy célra összesítése véget, központot kell alkotnunk, mely minden színű és körülményű magyart magába vonzon. Lássuk végre tisztán, ki akarja egyedül frázisokkal és szemfényvesztéssel előmozdítani a közjót, és ki az, aki tettekkel. Ne toljuk a hátramaradásokát sem a kormányra, sem egymásra. Egy sorba a szájhazafiakkal, más sorba a tetthazafiakkal. Én nem Kossuth ellen írom a Kelet népét. Álláspontomat fejtem ki. Nem ellene írom a politikai programtöredéket, nézeteinket tisztázom. A haza csak így tudhatja meg, mely részre számíthat. Mi hát a cél? Buda és Pest nemzeti közerővel váljék a magyarok gyűlpontjává. Készüljön az országon átvezető biztos közlekedés, legyen bár kő, vasút vagy vízcsatorna. A hitelhiánya szűnjön meg, alakuljon nemzeti bank, mert mindenhez pénz kell. Éppen ezért szavazzon meg a nemesség holdanként 2 garas adót. Ez a párholdas kisbirtokost nem terheli, de összesen évi 6 millió forint, és erre 100 milliós hitelt vehetünk fel Angliától. És mindennél fontosabb a köznevelés tárgya. Ha tudnillik, nem akarjuk áthajtani a nemzetet egy forradalmon, de ingadozás nélkül akarunk nemzetté emelni.

cselekedni. A forradalom, ránk nézve halálos betegség, kivált most, mikor végre tágul már a politikai lét. A két garasos adó ügyében Kossuth végre kész nézeteimet pártolni. De ez a kibékülés elkésett. Az országgyűlés az adóterjét elvetette. És mi járjuk továbbra is

0: 1847. A császár magyarul nyitja meg az új országgyűlést. Mindenki lelkesedik, sokan sírnak. Azt hiszem, én is hozzátettem a magamét egy nemzet újjászületéséhez. És ha most kisdet kis babérainkon el nem alszunk, de mozgunk, folyik az országgyűlés, viharos ülések, Kossuth mint kalapács, Battyány mint fújtató. Ideje volna a franciákat utánozni, de nem abban, hogy a respublikát kikiáltjuk, hanem hogy mi is a Lajosunkat seggbe rúgjuk. Mit tegyek ebben a forradalmi hajmáz őrületben? Vonuljak vissza? Nem. Deákkal és társaival tartsak? Nem tudom. Ellenük? De kik kerülnek most egy sorba? Kossuth és a konzervatív Bavarci. A radikális Szemere és az új konzervatív Somsics. Vagy bolondok az emberek, vagy csirkefogók. Ma itt állnak, holnap már a másik oldalon. Én ezt nem értem. Szakadásnak kell történnie az ellenzékben. És akkor a két Lajos bukik. Mozdul-e bennem a becsvágy, hogy én hozzam benne a dolgokat? Mert ha Kossuth Lajos vezeti a bárkát, bizonyosan hinárba vezényel. Március 15-én reggel Pozsonyból a magyar országgyűlési küldöttséggel én is Bécsbe hajózom. Zászlók, üdvlövések fogadnak bennünket, Kossuthot virággal koszorúzzák, én Madame Kossuthtal ülök egy kocsiban, ő reszket. Az egésznek rebellió színezete van. Metternich lemond. Bécs forradalmi mámorban úszik. Lehet, hogy csodákat élünk. Az én politikám biztos volt, de lassú. Kossuth egy kártyára tett mindent, vabank! És legalább annyit nyert a hazának, mint az én politikám 20 év alatt sem. Hát akkor előre, olyan gyorsan, amilyen gyorsan csak lehet. Én nem akartam ezt a gyors iramot, de most már a zablát ragadt lovakat megfordítani nem lehet, sőt, ügyes kocsisként ostort kell bontani, és egyet-egyet jót húzni kivált a hátul maradókra. Mi lesz belőlünk, magyarokból? Mi lenne egyéb, mint dicső nemzet, mely a hamvaiból kiemelkedik? De miként állnak az esélyek? Európa lángol. Miért ne perzselődne fel Magyarország is? Szalma viszonyok közt élünk. És ki az oka mindennek? Egymagában senki. Én világosságot vittem intézményeinkbe. Én nem hecceltem. A legkisebb írítség sincs bennem. Én Battyányit és Kossuthot a legőszintébben támogatni fogom. Megvan a felelős magyar minisztérium. A király aláírta. Battyány a miniszterelnök. Én kapom a közlekedésügyi tárcát. Lehetséges, hogy elérkezett az idő terveim megvalósítására. Lehet, hogy most írtam alá a halálos ítéletemet? És mi várhat a jövő minisztériumára? Egyes kiszakadozott dolgok javítása. Összefüggő munkálkodás. Milyen után szomjazunk? Nem. Vasútépítés, folyamszabályozás, közmunkák. Egy ki nem elégített forradalom idején. Az arisztokrácia dühe alatt. A nemzetiségek szervezkedése mellett. Miképp fog a jelen állapot kifejlődni? Azt senki sem tudhatja. Én helyemet betölteni, kötelességemet teljesíteni fogom, míg bele nem szakadok. Maradok.
1: Nem. Menekülni. Tehát én innen nem menekülhetek, hiszen én is tényezője vagyok az eredésnek.
0: Közmunkát kell szervezni, és fegyvert kell szerezni. De kinek? Kinek, úristen, a csőcseréknek? Megalakul a nemzetőrség, és én felméretem az építendő vasútvonalakat. A veszély nagy, és mi mindannyian meg akarjuk menteni a hazát, de hogyan? Én mindenek előtt békét szeretnék. A háború most egyenlő a halállal, mert mik a háború esélyei pénz és fegyver nélkül? És az ország ellenségektől övezett? És a föld népe nem akar háborút, örül jó téteményeinknek, de ha most katonává kell lennie, ellenünk fordul. és magunkra haragítjuk a királyt. És a horvátoknak, a most felébredt nemzetiség géniusza szerint igazságuk van, de ha Jelasics megindul ellenünk, én nemzetiség ellen harcot vívni nem szeretek. Tisztelt Kossuth úr, ha horvát volna, most milyen szerepet játszana? Megesszük a horvátokat reggelire? Én konfederációban látom a létünket. Győzünk! Jönnek az oroszok, de csak utóbb. Hagyva, hogy a rácok és a horvátok előbb fölfaljanak bennünket, mi hát a teendő? Egyesített és energikus lépést a lázítók ellen. Hűség a dinasztiához, mert ez így kockajáték. Nem fogja tűrni sem a császár, sem a cár, hogy a monarchiából kiszakadjunk ebből a szent szövetségből. Közlegény sorban állni, és lelkesen bukni, igen, erre elszántsággal bírok, de vezetők között nevemet odaírni, mit nem tudok helyben hagyni, ez ellen emberi és férfiúi önérzetem visszaborzott. Akasztani, vagy akasztatni, ez itt az alternatíva. Bécs csendes, felirataikra válasz nem érkezik, a császár sorsára hagyja Magyarországot. Hú, Istenek, én nem értem a játékot. És mi lesz a hidammal? Már szerelik a láncokat. A nemzetőrség éjjenzéssel fogad, de meddig? Nem tudom, hol állnak, balra vagy jobbra? Kislányok beszédeket tartanak, kisfiúk kardokkal. Tere! Eszeveszett patkányokként fogjuk felfalni egymást. Battyányi, meg fog betegedni. Kossuth, annak teteti magát. A többiek mint szétvállalnak, és a kormányzás erre rám fog zuhanni. Pesten fog összefutni minden, és itt lesz Mohács második felvonása. Jelasics, azt tesz, amit akar. És Kossuth rendel 1000 kaszát, és 600 régi flintát megjavított. Most végünk van, mondja Deák Kossuthnak, júniusban. Csak most vette észre. Ennyi ostobaság mellett, vagy ellenére. Igazán nem látom, miképp bontakozhat ki bajaiból Magyarország. Iszonyú és hamari finálét sejtek. Anarchia közeleg, és az emberek halucinálnak. Egy hang bennem is szüntelenül, ha nem születtél volna meg. Te kezdted a hitellel az én öntelt hiúságom. Micsoda ostoba tréfája a sorsnak, hogy én hagyom magam Kossuth mellé befogni. Meghalunk itt mind, de Kossuth legalább a véleményéért fog meghalni. Én azonban oly doktrináért, ami ellen szüntelenül küzdöttem. És ha itt hagyok mindent, mi lesz a hidammal? Bevégezetlenül áll majd, mint Bábel tornya. Elpattan a felvonódóbb egyik gyűrűje, a lánc a mélybe zuhan intőjel. Pusztulás, el vagyunk veszve. Visszasüllyedünk a barbárságba. A híd sose fog elkészülni. A híd azok a mindennek az én híd, a mementó. A híd törvény a közterviselés első diadala volt. Erre mondta Ciráki, sose fog átmenni a hídon, mert hídpénzt már csak nem fizet. Szemere, bizottságot küld ki, hogy vizsgálják meg, ki a felelős a leszakadt láncért. Ki a felelős? Ki a felelős? Steffel, ha csak egyetlen követ is kiszed a boltozatból, az egész dől össze. Mit kellett volna áttennem? Tisztességes lett volna, ha mindazt el nem mondom, le nem írom, amiben én hittem. Az én írásaim ébresztették volna föl az aj a magyart, mint Shakespeare mondaná. Elfussak én, vagy akasszam fel magam, vagy akasztassam fel magam ettől a csürhétől. Igaza van zsedényinek, lehet zsarnok alatt is élni, köztársaságban is, de csőcselék uralma alatt. Lehetetlenség. Zavargásokat jelentenek. Kossuth kétségbe esetten kapod ide-oda. Battyány is egészen zaklatott és szürke. Megbánta é, hogy ennyire felemelte Kossuthot? Úristen!
1: Én állítottam fel az alapot, mely Kossuth a kis batyányinak piedesztálul szolgált. A kínnak és szenvedésnek minden tengerét kell majd végigszenvednem, hogy mindez jóvá tegyem. Őrült rémképek gyötörnek, akit az istenek el akarnak pusztítani, annak előbb elveszik az eszét. Egyetlen ember sem akarja észrevenni a közelgő világtörténeti katasztrófát. És Kossuth engem fenyeget. Ön elküldte a feleségét és családját Cenkre. Vigyázzon magára, lövetek azokra, akik ellenünk vannak. Lövet! Mit mára? 48 óra múlva itt minden lángokban áll, és senki nem akarja ezt nekem elhinni. Végre, augusztus 31-én megérkezik a királyi leírat. Állítsuk vissza a pragmatika szankciót. Hogyan? Minden különállásunk visszavonattasség? A király aláírta a márciusi törvényeket, most minden visszavon. Ezen nem ez is. Kossuthoz rohanok. Én paktálok bár az ördöggel, de Béccsel és a dinasztiával nem. Ezt vágja a szemembe. Igaza van, vagy igaza volna? Ó, Isten, irgalmaz, irgalmaz! Megsemmisítheti egy király az aláírásával megszentett törvényeket. Futni, menekülni, lemondani. Én nem vagyok miniszter. Én hulla vagyok. Csak meghalni nem tudok. Tisztelt elnök úr, mint saját egészségem annyira meggyengülvén, hogy annak helyrehozhatása véget. Tartós nyugalomra van szükségem. Mind nőm és gyermekeim falun is hirtelen megbetegedvén. Egy időre Pestet és képviselői állásomat ide hagynék én vagyok. Őszinte honfitársa, Széchenyi István. Kell Pesten 1848. szeptember 4.
2: Jelentés. Széchenyi István gróf, orvosa, Balogh Pál társaságában 1848. szeptember 5-én elhagyta Pestet. A gróf Vörösváron elfutott kísérőitől, és alig tudták utolérni. Később Balogh doktor tört vett észre nála, amit csak hosszas kérlelés után adott át. Esztergomban újra elszaladt kísérőjétől, és a Dunába vetette magát. Kimentették. Győrben találkozott nejével, de nem engedte, hogy az, mint szándékában volt, elkísérje. Mosonyban újra kiugrott a kocsiból, és kiabálva futott végig a főutcán. Aztán Bécsig tűrhetően viselte magát. Azonban alig érkezett meg Döblingbe, oly örjöngő dübe jött, hogy meg kellett kötözni.

Végrendelkezem. Rendet kell raknom mindenben. Amiben még lehet. Én innen élve ki nem megyek. Hadd eszka közt. Nem sokára.

0: Falk mégse meglátogat. A házmotozás következményeit latolgatjuk. Megnyugtatom, mindannyian hűvösre kerülünk. De kegyelmes uram, erre semmi ok, barátok. A mai időkben bezárásra nem ok, zsandár és börtön kell. E kettő pedig van. Bőven. 40 fekete fiakkerrel jöttek ki Bécsből a detektívek, és vették körül ezt a bolond házat. Nagyon udvariasak voltak, én is, uraim. Önök bizonyára tiltott könyveket keresnek, nos, meg akarom önöket kímélni a fáradtságtól, amit itt találnak, mind az. Magukkal vitték a naplómat, egy kéziratot, amit az osztrák sajtóról írtam, és hát a Blick megkezdett folytatását. Disharmonie und Blindheit, zűrzavar és vakság. Én sosem éltem át hajótörést, ezért nem tudom pontosan, hogyan viselkednék ilyenkor. Tekintetemet először valószínűleg a kapitányra vetném, majd a hajó egyéb főembereire. Ha azonban okom volna kételkedni képességeikben, bizonyára rettenetes félelem fogna el, mert az élet édes, és a víz hideg. Körülnéznék, vajon nincsen neki az utasok között. Náluk rátermettebbek. A monarchiában minden széthullott. Ahány fej, annyi nézet. Csak egy valamiben teljes az egyetértés. Abban, hogy úgy, ahogy most állnak, jobban mondva ingadoznak a dolgok, nem maradhatnak fenn tovább. Európában senki sem tudja, mit tartogat számára a jövendő. Senki nem sejti, mi következik. De hogy valaminek történnie kell, azt mindenki érzi. Ösztönösen, mint ahogy az állatok megérzik, ha földrengés készül. Jó, Falkom, ahol a rendőrség ekkora erővel kutat, ott még a tébolydában is kell valamit találnia, másképpen blamírozva van. És hát egy hatóságnak nem szabad blamíroznia magát. Abban az alávetett sorban, amelybe zuhantunk, csak a civilizált világ közvéleménye tudna talán megállt mondani annak az ördögi kormányzati tendenciának, amelynek folytán bennünket, mint nemzetiséget, lassan legyilkolnak. Ezért küldtem a fiamat többször is Londonba, Párizsba. Vitte kézirataimat kinyomtatásra, leveleimet harmadik Napóleonnak, Lord Palmerstonnak, cikkeimet a Timesnak. Tisztelt Bach Sándor úr! Ha oly szépre festi Magyarország mai állapotát, változtat a tényeken? Excellenciát szeretné elhitetni a világgal, különösen a külfölddel, hogy azon 40 millió ember, kik Ausztriában most egy uralkodói pálca alá rendeltette, különösen mióta ön, e császárság főgépésze, sokkal boldogabb, megelégedettebb, mint azelőtt? Megértem, hogy a monarchiának igen nehéz beismernie, hogy az elmúlt 11 esztendőt ügyetlenül és ostobán elfecsérelte. Márpedig anélkül, hogy véleményüket helyesbítsék, Új-Ausztria szét fog hullani. A kicsinyesek a hajlíthatatlanságot a szilárd jellem ismérvének tartják, és ezzel komédiázva addig mennek a megkezdett úton, míg el nem süllyednek. Ha az ember az adókat ad libitum emelheti, 40 millió ember bőrét lenyúzhatja, sőt, államjavakat dobra üthet, s államadósságokat csinál, akkor könnyű laktanyákat és királyi rezidenciákat építeni, vagyis mind ahhoz, amit ön végbe vitt, nem kell egyéb, mint bajonettek által támogatott szilárd akarat. eltakarhatja-e az ön híres rükblikje, miként bánnak az elsőkkel a magyarok közül? Hány volt kénytelen hazájából kibújdosni, vagy otthon a legnagyobb nyomorban elpusztulni? Magyarországon jelenleg a kormányzás a szószoros értelmében zsinóron megy. Áll, ahogy eddig elé nem jutottam, magasra, magasra, magasra, akazda, hajnaoklás. Az emberek magában véve az önkényt nem gyűlölik, de fellázítja őket, ha például azt mondják nekik, van szabad sajtótok, pedig nem igaz. Fölöttetek csak a törvény határoz, és nem úgy van. Nem akarjuk szabadságotok megnyírbálni, és éppen az ellenkezője történik. Nemzeti létetek nem veszélyeztetik, és ez hazugság. Azért szakították el Erdélyt is Magyarországtól, hogy a két szép tartományt szétszakítva könnyebben lehessen kormányozni. Milyen jogon történik tulajdonképpen e gazdálkodás? Jövedelmező üzlet Magyarországot a javíthatatlan magyaroktól minél nagyobb számban megszabadítani. Javíthatatlan magyarok, nem tudom magamat megmenteni. Ez törvényszerű. Törvényszerű. Mi itt a törvényszerű? Például a 49-es trónfosztás. Az törvényszerű volt, mert akkor hozta a debreceni országgyűlés ezt a kétségbe esett, és alapjában törvényes és érthető határozatot, amikor a császári leírat Magyarországot meghódított földnek, lakóit lázadóknak nyilvánította. Az alkotmány tehát nem Kossuth Lajos és az úgynevezett lázadók, hanem a zsarnokság nyomta el, és elnyomott állapotában marad, mint addig, míg az uralkodó dinasztiának az elnyomáshoz szükséges ereje megvan. De tovább semmiképp. Az állam hajója holmi foltozgatással már nem menthető meg. Ha nem határozzák el magukat teljes változtatásra, a monarchia szét fog hullani. Boldog jövendő nemzedék, a miénknél nagyobb és általánosabb tudástok türelmesebbé, erényesebbé, következésképp boldogabbá tesz majd benneteket, mint mi vagyunk. Voltunk. Húsvét. Van. Van feltámadás. Mélyebbre süllyedtünk az önkényben, mint amiből kivezetni hazánkat. Egykor oly szép hivatásnak ígérkezett. Polgári létet mindenkinek. A haza minden honosinak. Gyarapodjunk! Kiművelt emberfők! Törvény előtti egyenlőség! Akadémia, mely kifejti nyelvünket! Híd, amelyen mindenki fizet! Parkok, kaszinó, színház! Nevelni a fiaimat! A csendes, nyugodt álmot éjszakára! Rémképek! Végül is jó hazafinak lenni nehéz, de nem lehetetlen.
1: 1860. április 8-án Széchenyi István gróf a Döblingi elmegyógyintézetbeli lakosztályában, egy zsőjeszékben, ülőhelyzetben találtatott, mindkét karja combjaira fektetve. A baloldali combon feküdt a kilőtt pisztoly. A fej baloldala szétzúzva volt. A koponya 4-5 lépésnyire hevert a földön, a velő a falakon és a szoba tetején mert az agyvelő szép, az országban mindenütt tartottak gyászünnepségeket. Pesten mintegy 80 ezer ember vette körül a jelképes sírt. Rendzavarás sehol nem történt.

Széchenyi higgya, hány könyvet írti, és valamennyinél többet ér ez a híd. Hogy éli? Egy mondandón, mit nem papírlapokra bizott ki, észbe fogta és létrehozta, egy derék eszmén járok át naponta. Napi örömöm ez a jó, anyagba burkolt közölni való. Vigaszom lép nem eszép értelmű sok vason, egész mozgó testemmel olvasom. Kézzel érinthetek egy győzedelmet. Ledönthették, amit ő megteremtett, akár a jó fa tőből újra serkedt. Egész lényemmel értek valamit, valami boldogító igazit. Így szól a szívhez. Dehogy hal meg a gondolat, míg ember él a nap alatt, itt mindig híd lesz. Egy eszme itt, látod, örökre működik, mint csoda óra. Pedig csak ember volt, hány elbukás tudója, a fölhúzója.

akkor már lehet nálunk. És de micsoda áldató képek van. És milyen finoman beszélnek, milyen válaszvékosan. Kegyeskednék megengedni, hogy zsebkésemmel meghegyezzem a tollát. És közben meg úgy megkopasztják az ügyfelet, hogy az ingén kívül semmi sem marad. Ezzel szemben nálunk a minisztériumban a szolgálat roppant előkelő. Mindenütt olyan tisztaság van, amihez foghatót másunk nem igen találni. Az asztalok mind mahagónikból, az ember minden főnökének ön. Hát igen, én bevallom, én már régen ott hagytam volna a minisztériumot, hogyha a szolgálat nem volna olyan előkelő. Folytassuk csak. Felvettem a rendes hétköznapi köpenyemet, esernyőt is vettem. Szakadt az eső. Az utcán ilyenkor senki. Csak itt-ott látni egy-egy asszonyt, aki a felső szoknyáját borítja a fejére. Egy-egy kereskedőt, aki esernyőt tart a feje fölé. No, még kocsisokat. Most éppen ott baktatott előttem egyik hivatalnok kollégám. Nemes ember ültél? Ahogy megpillantottam a sarkon, rögtön megértettem, miről van szó. Ó, barátocskám, te nem a minisztériumba igyekszel. Te annak a hölgye, minnek a nyomát követed, aki ott szaporázza előtted a lépéseit. Annak a lábigrájára mereztette a szemedet. Micsoda fickók vagyunk mi állami hivatalnokok. Szavamra mondom, leckét adhatnánk a tiszturaknak. Ha egy hölgy

Alfons, Isten hozta. Odaként én. Nem. Alfons Holgatz. Alfons, adja ide a kezét. Tegye ide a szívemre. Érzi, hogy dobog, szinte riadót ver. Ó, Alfons!

csak egy másodpercre. Benehetnék egyszer abba a zugocskába, ahol a lánya lakik. Igen. Oda szeretnék én bejutni a budoárjába. Hogy vannak ott elrendezni azok a mindenféle vázák, azok az üvegcsék, azok a villák.

0: Nőstem ott. Ülj le. Átfűzs. Hát szóval te még mindig lopod a lapot.
1: Hivatalban nem jár.
2: Nincs miért, nem adnak munkát.
3: Hé, hogy nincs munka?
2: Talán a másolás? Megbocsásson, azt nem. Erre vannak alkalmasabb emberek is, mint én.
1: Na igen, hát te még mindig csak predikálsz, ugye? Na jó. Képzeld csak. Előadást tart az irodával az írnokoknak. Hát persze azok nem értik. Ülnek tátott szájjal, szemüket melegetve.
2: Tehát hogy hallgatnék, amikor lépte nyomon ocsmánságba ütközöm? Azért én mégis hiszek az emberekbe. Én hiszem, hogy a szavaimnak meg lesz a hatás.
1: Ó, hát már meg is van. Az egész iroda rajtad mulatta. Óriási a hatásod. Valahányszor belépsz, akkor összenevetnek, valahányszor kilépsz, kitör a röhög is.
3: Hazám!
2: Mi a nevetséges abban, amit mondok?
1: Minden. Ez a te egész felforgató mániád. A holkoros filozófiádról nem is beszélek. Írnok romlak. Több tapasztalata van az életből, mint neked. Ők saját tapasztalatból tudják, hogy többet ér a teli has, mint az üres has filozófiája.
2: Nem tudnak ők más, mint hogy jobb korruptnak lenni, mint becsületesnek. Ez az ő filozófiája.
1: Ostoba beszél, tuba és tiszteletlen.
2: Bácsikám, miért tanítottak bennünket iskoláskorunktól kezdve olyan erkölcsre, amit hirdetni ostoba és tisztelet?
1: Én nem tudom, hogy ki mire tanított. De azt tudom, többet ért volna, ha megtanítanak, hogy dolgozott, végez és tisztelt az öregeket, mint ilyen bolondokat beszél.
2: Úgy van. Jó, rendben van, elhol. De a meggyőződésemből nem engedek. Ez az én legnagyobb vigasztalásom az életben.
1: Az életben. A padlás szobában egy darabka fekete kenyér mellett.
2: A dicső vigasztalás.
1: Gyönyörű! Erény csinálni a saját nyomorúságunkból csak azért, mert üres a hasunk. És lecsepülni a társainkat csak azért, mert azok be tudták rendezni az életüket. Boldogan élnek. Családi körben, megelégedésben. Gyönyörű! Irigy! Aztán, irigység beszélt előletek.
2: Úristen!
1: És ne gondoltam, barátocskám, hogy itt valami új dolgokat. Amióta a világ, ez mindig így volt és így lesz. Aki nem tud vagyont szerezni, az gyűlöli a jómódúakat. Ez már benne van az ember természetében. Hát az irigy ember aztán ebből erényt kovácsol, és az én nekem nem kell a vagyon, én szegény vagyok, de
3: szava arany.
1: Nemes lelkű szegénység, az csak az életben. Most még csak mész a magad bolond feje után, de kíváncsi vagyok, mi lesz, ha egyszer megnősülsz?
2: Éppen erről akartam beszélni.
1: Na, hát persze szegény lányt veszel el a szerelemből. Buta libát, aki éppen annyit tud az életről, mint te. Na, de nem baj. Hő, hogy finom lélek, aki rozzan zongora hangjainál ellágyulva énekeli. A hű szerelmeseknek, és aztán...
2: Igen, bácsikám, szegény lány.
1: Hűbályos.
3: Csak hogy a koldusokat szaporít.
2: Bárkim is kiengedte meg, hogy engem sértegesse.
4: Bácsikám, a házasság az nagy dolog, mert mindenkinek a szívére kell hallgatnia.
1: Tessék, parancsolj. Hát, gátol meg benne. Csak az a kérdés, hogy jól meggondoltad-e a dolgot, mert ugye
5: Persze te szereted a mennyasszonyodat.
2: Hogy ne szeretnék?
5: Mit tartogatsz a számára? Mivel leped meg?
1: Kiséggel, nyomorra. Kélegényem szerint, ha szeretünk valakit, annak gondtalanná kell tennünk az életét. Elhalmozni ajándékok.
2: Úgy van,
1: te ajándék helyett akciókat raktálod.
5: Ő pedig kitves társa nyugalommal végig fogja hallgatni, de ettől még nem lesz se új kalapja, se új pongyolás.
1: De valami viszonzással mégis nap, mert különben egy-kettőre lehűlt a legönzetlenebb szerelem is. És a sok panaszkodás, nem tudom, hogy ízlik majd neked, a feleséged folyton fölhánytól gatja, hogy milyen szamár volt, amikor egy koldussal adta össze magát. Szerintem, ha valakit szeretsz, köteles vagy boldoggá Isten.
5: Igen. Asszony számára pedig boldogság nincs. Gazdagság és gondtalanság nélkül jó rendben van. Tudom, szokásos szerint közbe akarsz vágni, de én bebizonyítom neked azt, hogy igenis ez az igazság. Na hát nézz körül! Ismersz-e olyan kis a vén emberhez akarnak érhez menni? Nem! De melyik anya nem kap az ilyen alkalmat?
1: Nem törődik a leány ostoba picsergését ennek, hogy az ő masenkájának, az ő annustráján. Minden anya tudja, hogy a leány előbb-utóbb hálás lesz neki.
5: Igen.
1: A férjnek gondoskodnia kell a feleséget, már csak azért is, hogy ő maga is nyugodt lehessen. Ha aztán gondoskodott az asszony jövőjéről, hát ha, akkor nem is lesz valami eszeveszetten boldog, de tava sem lehet. Annak az asszonynak, akit kiemeltek a szegénységből és pompával, fénnyel vettek körül, ugyan kihinné el, hogy boldogtalan.
2: Nem mindennél olyan, ami ennek örülni.
1: A legtöbb olyan. Nem mondom, hogy nincs kivétel, de nagyon pont. Keresgélni, nem pedig az elsőbe beleszeretni, aki az utunkba akad. De hallgass ide, mert rokonnak, az őszintén sajnálnak. Hát mit akarsz tulajdonképpen? Hogy add el vagyon nélkül?
2: És hiszem, hogy a nyugodt lelkismeret kárpótolni fog a vagyonért.

0: most nem tudom. Kérem szépen.
1: Bocsánat, kérek. Mint tovább kötelességem, hogy az átutazó vendégek, idegeneket és nemes urakat megkímélek minden alkalmatlankodást.
0: Bocsánat, kérem, ez én nem tehetek róla. A vendéglő is az oka az egésznek. Ami a pénzt illeti, az természetes, hogy amit megérkezik, az jó. De ez olyan leves adott, kérem, hogy ki kellett öntenem az ablakon, és a hús, na hát, olyan volt, mint a csizmatag. És kérem, a tea, a teának nem tea szaga volt, hanem fal szaga volt. Miféle új szakás ez?
1: Bocsánatot kérek. Nem tehetek róla. Nálunk piacunkon mindig a legfinomabb disznóhúst kapni kérek. Én nem is tudom, hogy a vendéglős honnan vette. De ha így van, csak ugyan engedelmével majd gondoskodni fogunk egy új szállásról.
0: Hogyne! Nagyon jól tudom, hogy mit ért új szállásod. A Bertrand mi? Hát nem kérem! Én Pétervári tisztviselő vagyok! Én
1: nem... Ja. Jaj, de mérges, ez tud minden. Ezek a mocskos kereskedők, ezek hármutak belétek.
0: Nem várom a nyakamra hozzá az egész rendőrséget. Én nem mozdulok innen. Én egyenesen a miniszternek teszek panaszt. Ki vagyok én? Ki maga?
1: Nem tehetek róla, kérem. Ne tegyen tönkre. Családom van, ártatlan vagy. Feleségem van, apró gyerekeim van, kérem.
0: Semmit közöm hozzá.
1: Semmit tudom.
0: Semmit közöm hozzá. Semmit. Azért menjek ki a börtönben, mert magának apró gyerekeim vannak. Köszönöm, kérem, ebből nekem elég!
1: Bocsánatot kérek, csak tapasztalatlanságom az oka az egésznek, mert tessék elhívni. Vagyonom nincs. És a kincstári fizetés... Bocsánatot kérek, hiszen a tejára és cukorra sem elégséges. Ezt azt hiszem, ön is belátja, ugye? És így aztán, ha néha itt-ott az ember elfogad némi kis ajándékot, hát mi az? Semmi. Egy kis harapni való, egy kis ruhára való. Az se igaz, hogy én megcsapattam az altiszt özvegyét, nem, rágalom becsület szavamra mondom, rágalom, az ellenségeim fogták rám. Úgy kérem, mert itt olyan emberek raknak, akik az életemre is képesek törni,

0: kacsunk be ez a vénváros háza, könnyen bekapja a náthát egy magafajta öregembe. No, pajtikám, műre szépen!
1: Köszönöm.
0: Hát Kardics elmondta az előbb, hogy rokonok vagytok. Hát ennek örülök. Nem is tudok elbírálni, mennyire örülök neki. De a Kardicsnak szüksége van egy aláírásodra, majd átküldi hozzád az emberét.
1: Ha megengeded, méltóság uram, előbb tájékozódom a dologról.
0: Na, hiszen nem most sürgős, majd megbeszélünk. Szóval, na, hát először programot kell adni, mert ezt várja. Mi a programod?
1: Hát, mindenek előtt gondolom a csatornázás.
0: Igen, jó. Na, nagyon jó. Nagyon örülök, hogy a Kardics a rokon. De nem is tudod elbírálni, mennyire örülök. Na, már most aztán a második programpont, a legyen a jogügyi osztály átszervezése.
1: Igen, igen, méltóságos uram.
0: De nem mondd csak Béla bácsi, jó? Na úgy, népszerűséget kell szerezni a jogügyi osztálynak. Hát azt úgy gondolom, át kell csoportosítani az íróasztalokat, és azzal megvan az átszervezés. Te új ember vagy, neked szabad kezed van. Új seprő. Nagyon jó szoktál. Nem lesz semmi baj, barátocskám.
1: Nem. A kölcsön meg lesz, az praktikus és jövedelmező dolgokra kell fordítani.
0: Remek! Átbeszed ezek az amerikaiak, mire is adnak másképp pénzt, ugye? Na, mi lenne a befektetés?
1: Hát,
0: na?
1: Hát, közgazdasági alakulatok teremtése, lábraállítás.
0: Sertéstenyésztőre gondolsz, úgy pajtikám?
1: A sertéstenyésztőre roppant szüksége van a város.
0: Nagyon jó, fejünk találtad a szeget.
1: De a legfontosabb programpont, rendet kell csinálni a kisbérletek dolgát.
0: Ez már veszélyes pont, mert ezt már meg kell jól gondolni.
1: Kultúrtanácsnak koromban az én dolgom volt a tanyai iskolák ellenőrzése. Ismerem a földbérlők rettenetes helyzetét. Hiába küzdöttem az analfabetizmus ellen, ha a gyerekeknek nem volt cipőjük, amivel iskolába járjanak.
0: Na igen, de hát azt mégse lehet, hogy a város 10 000 kisbérlő parasztól eltűrje, hogy az se bérletet lefizesse, se ad.
1: De segíteni kell rajtuk, méltóság.
0: Béla bátyám, hát hogy gondolod ezt?
1: Hogy a kecske is jól lakja, meg a káposzta is meg
0: majd. Nagyon jó. Ez az egyetlen jó. Na jó. Ezek a gazkecskék a káposztát akarják. De hát Istenem, a nemes város nem csak belül, mások is többen. A többi 80 000-nek is élni kell, rugyipa.
1: Meg kell szerettetni az adófizetést.
0: Mi? Micsoda?
1: Az adófizetést. Magyarországon óriási nagy baj, hogy az emberek nem szeretnek adót fizetni. Senki se szeret. Én se. Hol? Nem lesz európai ország, amíg az emberek meg nem szeretik az adófizetést. Mert kétféle hatalom van. Az egyik, ahol nem fizetik az adót. Az olyan állam mindig elnyomás alatt van, mert az adót be kell szedni. Tehát szükség van végrehajtókra, csendőrökre, katonaságra, törvényre, hogy bevasalják az adót. A másik állam, ahol szívesen fizetik az adót. Az ilyen állam szabad, öntudatos és önérzetes polgároknak a társadalom. Itt mindenki tudja, hogy mi az adó, mi a célja, mi a rendeltetése, és a közösség maga állapítja meg, mennyi adóra van szüksége.
0: No. No. Csak ne menjünk messzire. Ez már hasonlít kissé az utopisztikus gondolkodáshoz. Igaz, te hadifogoly voltál, nem?
1: De igen, Oroszországban.
0: Na és mikor jöttél haza abból a szovjetből?
1: Én 20-ban.
0: Na.
1: Kortes beszédnek jó volt, nem igaz, polgármester?
0: Annak elég jó, de csak annak. Úgy pajtikám. Mert ezek csak olyan szép szavak. A szép szavakkal csínyán kell bánni. Na, aztán hát még mit nyilatkozom?
1: Hangsúlyozni akarom, hogy a jog, a törvény és az igazság alapján áll.
0: Ne, hát nem is olyan rossz, csak hát egy kis élesen hangzik. Mert a főügyész hangsúlyozza az esetleg visszatetszést keltett bizonyos körökben, hogy úgy hangzik, mások nem az igazság alapján állaptak volna, hát erre vigyázni.
1: Értem, méltóság uram. Béla bátyám.
0: Szóval csütörtökön te is ott leszel a Kardicsnál.
1: Ott, igen.
0: Na, hát te jó barátokkám, jó? Mert tudod, miért van a vacsora mindig csütörtökön a Kardicséknak?
1: Miért?
0: A pénteki városházi Kardics vacsorákon dőlnek el

0: őszi vigyéből. Megeste már a dér a bokros oldal, fenn vadlúd ég húz, vadlúd ég után, ragyog az ősz, és dalt hall, rigó dalt, egy ritkalombú vadcseresztyefán. Ilyenkor címke csereg és ökörszem, rég hallgat búbos bankos gerleszó, ha pártalan, s nem várja fészek öl sem, miért szól még a megtévedt rigó? Tán június sugár illúziója ragyogott át a bívor völgy felett, s attól dalul a völgy révült rigója ilyen évszak tévesztő éneket. Nem is téved, halkan szól, mintha félne, ködül a hangok túl finom során, mint a hunyt szemmel álomban zenélne, egy álom őzben, álom fuvolán. A hangja nem fog mámorral hitelni, nagy líra nincs, s mégis így volna jó, amíg a hóhullám jön énekelni, mint az a révű, holdkóros rigó.
1: Mit rej? Kórusban húg feléd a szó, nem egy ember vallatja millió. A diadallal áttörő napot, melyet homályan elzsibbaszthatok, egy tavaszodó szebb világ hitét, az emberüdvöt vörös martiét, vagy kataklizmát véres karnevált, az ember boklát, háború, halál.
0: Őszi disztihonok. Rózsika, mélyül az őszi homály hószak csap a ködbe, tördeli gajjaimat, s búg a novemberi szél. Foszlik már a fakult fű közt a lilás guzsaüllő, dér puhított a bogyót, csipked a szürkerigő. Emlékszik, hogy szálltak alá panaszos csapatokban, s jött a nyomukban a hó, a rég, a parajt patakán, s jött az öröm, s csenget, nevetett a komor temetőker, pára fúvó kicsi nép, hóba futó kicsi szán verte jegesre az útja havá, fagyban kicsi szánon, hamvas eper pirosan, Rózsika szállt-e velem? Játék mámor a gyermeki láz, üde szűzi feszültség, ért öröm, ért szerelem, Rózsika volt-e teli? Átüt a földjáró ködökön szeme, ott az öreg ház, rég nem nyílt ki a zár néma kovács műhelyén. Hol van a gyermek raj, hol a zaj, hol a víg elevenség? Szétszórták az idők, csak maga van. Köt, foltoz, takarít, öreg albumokat levelezget.
2: Vagy csak a ködbe tekint.

0: Sziasztok, ez itt a Cékla Cigány Közéleti és Kulturális Adás. Vagyunk Gajas Éva, Bari Jutka, és mai vendégünk Molnár György, aki egyébként statisztikus, ha jól tudom, ugye?
1: Hát, közgazdász, matematikus.
0: Annyira de számolni, igen, hogy rögtön statisztikusnak kineveztem. Közgazdász, és nagyon régóta dolgozik, úgymond a foglalkoztatás politikával foglalkozik, a szegénység politikával, a szociálpolitikával, tehát ezekről fogunk beszélgetni, és főleg abban a vonatkozásban, hogy mi mit gondolunk arról, hogy milyen lépéseket kellene tenni az új kormánynak, és hogy azok, amit az eddigi évek tapasztalatai mutattak, meg hogy a számadatok alapján mégis merre kellene menni, és hogy mit kellene akár csak a struktúrán belül is változtatni, javaslatszinten próbálunk azokról beszélgetni.
1: Igen.
0: Igen. Köszönjük,
1: vágjuk is bele?
0: Vágjuk bele, abszolút. Bele is vágtunk. Ja. Esetleg, ha mondanál magadról valamit, hogy honnan jön ez a sokféle tapasztalat, hogy mi mindent csináltál mondjuk az elmúlt 15 évvel, tudom, hogy hosszabbról is lehetne kezdeni, de talán az most így, ha 16 éve van ez a kormány, mit csináltál az elmúlt 16 évben?
1: Eredeti szakmámat tekintve matematikus vagyok, és aztán a Közgazdaságtudományi Intézetben dolgoztam, és szereztem egy közgazdász fokozatot is, és hát főleg ilyen empirikus közgazdaságtannal, szaknyelven úgy vagyok, hogy mikroökonomiával foglalkoztam kutatóként. Ezen kívül, hát így időben majdnem egybeesik, 16 éve önkéntes szakértőként dolgozom egy Kiút program nevű kezdeményezésben. Erről majd beszélünk, és még kiegészítő sportákként voltam pár évig önkormányzati képviselő a 8. kerületben. Én a 8. kerületben születtem, ott élek azóta is, és ilyen nagy józsefvárosi lokálpatrióta vagyok.
2: És hát a szaktudásoddal folyamatosan segítetted, sőt, talán még most is a józsefvárosi önkormányzatot ilyen tekintetben.
1: Igen, alkalmanként. 5 évig voltam a polgármester főtanácsadója, most már nyugdíjba mentem ebből, de időnként még, ha megkérdeznek, akkor nem tudom, elmondom a javaslataimat.
2: Igen, és hát
0: de nem muszáj megfogadniuk, nem?
1: Nem, hát nem.
2: A tanácsadó a tanácsadónak, igen.
0: És erről is lehetne talán egy külön műsort, hogy a tanácsadók frusztrációi.
1: Nem, hát ez van, de hozzá kell tennem, hogy hát azért a politikusnak nagyobb a felelőssége, ő hozza meg a döntést, tehát itt lehetnek helyzetek, amikor ő azt gondolja, ezeket a döntési szempontokat mérlegelve, hogy inkább nem fogadja meg a tanácsot. Hát a tanácsadó nem jó, ha megsértődik, hogyha ha nem fogadják el a tanácsát. És nyilván a másik oldalról meg a politikus se teszi jól, ha nem hallgat tanácsadókra, és nem veszi körül magát olyan tanácsadókkal, akik kívülről rá tudnak nézni. Mert ugye nagyon gyakran egy ilyen döntéshozatali dömpingben az van, hogy már nincs energia, idő arra, hogy egy fél lépést hátralépve így ránézni az egész folyamatokra, tehát nagyon túl erős a sodrás. A tanácsadónak meg pont az a dolga, hogy egy picit távolabbról is rá tudjon nézni.
0: És akkor ebben neked már van tapasztalat.
2: Igen, és ilyen nagyon sok ügyet vitte végig, de hogy azért a matematikus szakmát, meg a közgazdás szakmát, tehát azért inkább ilyen nagyon szociálisan, vagy szociál területen kamatoztattad ezt a tudást, és nyilván ez nem jelenti azt, hogy nem egy közgazdasági szemmel nézel még a szociális
0: kérdés. Hát a foglalkoztatás politikával is.
1: Hát abszolút ilyen háztartások jövedelmével, fogyasztásával, ezzel kapcsolatos statisztikákkal kezdtem a pályámat, és aztán amivel sokat foglalkoztam, az a munkaerőpiac peremén lévők foglalkoztatása, tehát a közfoglalkoztatás, és azok, akiknek hol van munkájuk, hol nincs, tehát hol alkalmi munkából élnek, hol közfoglalkoztatottak, tehát tulajdonképpen ez a dolgozó szegénység problémaköve.
0: Akkor tegyük már egy kicsit tisztában, hogy amikor azt mondjuk, hogy közmunka, olyan naturálisan használjuk, de nem hiszem, hogy mindenki tisztában van az, hogy ez mit jelent egyébként, mit kell ez alatt érteni.
1: Igen. Hú, ez tök jó, hogy megkérdezted, mert ugye gyakran úgy szoktam megkapni ezt a kérdést, hogy jó-e a közmunka, vagy igen. Sem, vagy jó, és ez nagyon örülök, hogy te máshogy kérdezted. Ugye a közfoglalkoztatás az a világon minden jóléti államban van, és ennek az alapvető célja az, hogy ugye a gazdasági ciklusokkal együtt hol megnő a munkanélküliség, hol csökken, hogy abban az időszakban, amikor a piaci munkahelyeken megnő a munkanélküliség, akkor az állam biztosít átmeneti foglalkoztatást, és nem akarok ilyen nagyon belemenni, de ugye ez a keynesiánus gazdaságpolitikának egy fontos eleme volt. Tehát, hogy legyen egy átmeneti foglalkoztatás, ne legyen az, hogy aki munkanélkül van, az egyrészt teljesen jövedelem nélkül marad, vagy csak segélyből tud élni, érezze azt, hogy hasznos dolgot tud a társadalom számára tenni. Tehát ez ilyen szempontból egy jó konstrukció.
2: És ugye az a lényege, hogy nem csak az alacsony iskolai végzettségek számára, így van, tehát hogy ez egy ilyen nagyon vegyes skála, ahol a közfoglalkoztatás jelen lehet.
1: Nem feltétlenül. Tehát ilyen szempontból ez egy hasznos dolog. Olyankor is jó a közfoglalkoztatás, hogyha társul valamilyen komplex beavatkozással. Tehát, hogy valami kis munka, mellette tanulás, felnőttkori tanulás, mellette, ha szükséges, valamilyen rehabilitáció, és hogy például nagyon sokan, akik munkanélkül vannak, vagy nem tudnak komoly fizikai munkát végezni, ugye nagyon sokan olyanok, akik egyszerűen ebbe belerokkantak. Tehát ugye tömegével lehet találkozni, akinek mondjuk porckorong sérve van, vagy bármi más ehhez
2: hát a
1: hasonló.
2: A nehéz fizikai munka.
1: A nehéz fizikai munkától, tehát hogy az alacsony iskolai végzettségű embernek egy igen jelentős része az valamilyen egészségügyi terhet is hordoz, tehát egy egészségügyi rehabilitációval együtt. És például az egyenlőtlenségek elleni küzdelem egyik nagy bajnoka az Anthony Atkinson, aki rengeteget foglalkozott, egy brit kutató rengeteget foglalkozott ezzel a kérdéssel. Ő például lelkes híve a közfoglalkoztatásnak, és csak két nagyon lényeges különbséggel a magyar rendszerhez képest, és akkor itt térnék rá a lényegre. Az egyik az, hogy minimálbért kapjanak a közmunkások, a másik az, hogy piaci munkahelyen dolgozzanak, tehát az állam egy integrált munkahelyen, most ez lehet egy állami foglalkoztató is, de az a lényeg, hogy nem elkülönülten valamilyen nem túl hasznos, nem túl értelmes munkát, hanem egy piaci munkahelyen, és az állam ezt megfinanszírozza a foglalkoztató számára.
0: Ugye? De akkor most mi ezt úgy alkalmazunk, hogy azt mondjuk, hogy támogatott foglalkoztatás. Van egy ilyen jelleg, hogy igen. Közben meg nem neve, igen, és sokszor pont azért, amit mondasz, hogy ez az alternatív bugyrokat találnak a közmunkásoknak, nem is vezethet át az elsődleges munkaerőpiacra, holott ez az elsődleges egyik célja a magyarországi policy szerint is.
1: Hát nagyon, vagy azt mondanám, hogy nagyon kismértékben vezetett át. Tehát azért vannak arra vonatkozó kutatások, hogy a közfoglalkoztatottak egy részét segített átvinni az elsődleges foglalkoztatásba, tehát a 2008 utáni nagy válság, a pénzügyi válsághoz kapcsolódó munkanélküliség miatt munkájukat elvesztőket segített áthidalni. De viszont legalább annyian voltak, akiket végképp romlásba döntött, és ennek a fő oka az alacsony közmunkás jövedelem. Tehát, hogyha azt gondoljuk...
0: Ami nem éri el a minimálbért Magyarországon.
1: Így van, és azóta csökkent, tehát a közfoglalkoztatás bevezetésekor, ugye, ami nem az Orbán kormány idején volt, igazából 91 óta van közfoglalkoztatás, de ezt a nagyobb volumenűt valójában a második Gyurcsány kormány idején vezették be, és 2011-ben az Orbán kormány először valójában csökkentette, tehát csak a gőz volt nagyobb a propaganda, de a teljesítmény valójában kisebb volt, de ez a nagy tömegű bevezetéskor ugye levitték a minimálbér. Tehát a Gyurcsány Ferenc még minimálbér volt, akkor levitték annak a 70%-ára, de most már csak 50%-ra tartunk.
2: Most konkrétan 107 ezer nettó a nem középfokú végzettséget igénylőknek.
1: Tehát folyamatosan lemetszették, és az a következménye, hogy aki tartósan beszorul a közfoglalkoztatásba, és nincs a családban piaci munkahelyen kereső, ott tulajdonképpen törvényszerű a leépülés.
0: Igen.
1: Tehát a közmunka ahhoz is hozzájárult, hogy emberek százezrei elveszítsék tartósan a munkaképességüket, mert egyszerűen ebből a pénzből nem lehet megélni. Át lehet hidalni néhány hónapot, a Covid idején főleg olyanoknak volt tartalékuk, valamennyit áthidaltak, és ugye nagyon érdekes volt, hogy a Covid idején a munkájukat elvesztük, döntő többsége nem is volt hajlandó bemenni a közfoglalkoztatásba, mert stigmatizálónak érezték. Tehát
0: nem választották alternatívaként, inkább kereset nélkül maradtak otthon.
1: Inkább kereset nélkül, inkább fölélték a tartalékaikat, mert attól féltek, és tapasztalatok alapján féltek attól, hogy beragadnak, hogyha ők az önéletrajzukban, egy munkára való jelentkezésükben azt látja a foglalkoztató, hogy közmunkás volt, akkor sokkal kisebb esélye lesz.
0: És ez függetlenül a végzettségtől, ez talán még fontos is elmondani, hogy nem tesz
1: Így van, és mi kollégákkal végeztünk kutatást itt a teljes közfoglalkoztatott adatbázison, az derült ki, hogy ha valaki magasabb iskolai végzettséggel, most ebben a szakmunkást is beleértem, vagy középfokú, valamilyen érettség is, végzettséggel közfoglalkoztatottként nem a szakmájában dolgozott, mert ugye tudjuk, hogy olyan is van, amikor az állami foglalkoztató ugyanazt a munkát végeztette valakivel, csak átsorolt a közmunkásra.
0: Ez a kulturális közfoglalkozott időszak volt, ami ugye, gyakorlatilag rengeteg könyvtárosoktól kezdve kultúri
1: intézményektől
0: kivették és átsorolt, és kevesebb pénzért ugyanazt a munkát elvégeztette vele.
1: Ugye ez is egy disznóság volt, de hogy a másik, hogyha nem ez történt, hanem az, hogy valami primitív, nem a végzettségnek megfelelő munkát kellett végezni, akkor kimutatható volt, hogy utána sokkal lassabban, nehezebbé vált az elhelyezkedésük, és sokkal kevésbé találtak munkát, és ha találtak munkát, sokkal rövidebb ideig voltak foglalkoztatva.
2: Hát ugye ennek a mentális állapot is azért jó nagy befolyása van, hogy az ember milyen munkát végez.
1: Tehát összességében azt lehet mondani, hogy a közfoglalkoztatás, ha jól célozva használják, akkor azt tud segíteni, és itt az igazi probléma az volt, hogy az egész munkaerőpiaci rendszer erre épült, rengeteg olyan embert szorítottak ebbe, aki esetében más megoldás sokkal hatékonyabb lett volna, és főleg az, hogy egy olyan bérért, amiből nem lehet a munkaerőt újra termelni, vagy hogy ne ilyen elvontan fogalmazok, amiből nem lehet tisztességesen táplálkozni, amiből a gyerekeket nem lehet megfelelőképpen fölnevelni, ahol nem tud úgy ruházkodni, ugye egy csomó ilyen emberrel találkoztam, nem tud úgy ruházkodni, nem tudja a fogait megcsináltatni.
2: Pontosan
1: egy csomó ilyen, hogy röstel elmenni egy munka közvetítőbe, vagy egy vállalati HRS-hez, mert úgy érzi, hogy
0: hát ugye hogy konkrétan leépíti, hogy mondtad, leépíti ezeket az embereket.
1: Úgyhogy ez így összességében, én nagyon határozottan azt gondolom, hogy összességében ennek a tömeges közfoglalkoztatásnak a mérlege az negatív volt, és hát bizakodva várom az új kormány ugye a programjában azt ígérte, hogy fölemelik a közfoglalkoztatotti bért.
2: Hát
1: én helyesnek tartanám, hogyha a minimálbér szintjére emelnék föl.
2: Én azt olvastam, hogy nem fogja egyébként elérni a minimálbért, én valami fórumon, de vagy hallottál egyébként arra, mert ugye ez most egy, tehát annyira nagy a hangzavar, ugye, hogy most nem tudjuk, hogy igazából milyen irányba megy ez a új szociális minisztérium, mert ugye ez teljesen új, hát nem volt
0: de
2: eddig.
0: De még nincs foglalkoztatási államtitkár, nem tudunk erről, nem tudjuk, hogy lesz-e, vagy hallottunk erről?
1: Hát én feltételezem, hogy lesz, vagy tulajdonképpen hallottam arról, hogy lesz. Ebben a pillanatban még nincs. Nagyon fontos lenne, hogy legyen, és hogyha ez már szóba jött, akkor megemlíteném, hogy, hogy mit gondolok az ő legfontosabb feladatának, mert hogy ez lényeges, de azért még a közmunkás bérre reflektál, vagy nem tudom. Tehát, uh-huh. hogy itt a programban az szerepelt, hogy megemelik, hogy milyen szintre. Na most természetesen sok lehetőség van, mert az is egy lehetőség, hogy a közszolgáltatás nem 8 órás, hanem rövidebb idejű, és mellett egy képzés van. De ugye a képzés esetén is kéne a megélhetést biztosítani, tehát lehetnek itt összetett megoldások is, de az mindenképp szükséges volna, hogy a közfoglalkoztatás és képzés közben a megélhetés biztosítva legyen, és a jelenlegi ezt nem biztosítja. És akkor visszatérve, ugye egy picikét kell arról beszélni, hogy mi történt a foglalkoztatási struktúrával. Ugye régen volt egy önálló foglalkoztatási szolgálat, én most az egyszerűség kedvéért, mert az emberek még mindig így hívják, hogy ez a munkaügyi központok és a munkaügyi kirendeltségek, most hadd nem mondjam a hivatalos
0: már nem így hívják
1: nevüket, amelyeket egy ilyen furcsa kettős irányítás alá helyezett a kormányzat, vagy nem is kettős, hanem hármas, mert szerkezetileg belettek sorolva a kormányhivatalokba, a munkai központok a megyeibe, a kirendeltségek a járásiba, és akkor a közfoglalkoztatás szakmai felügyelete az a BM-ben volt, az egyéb munkaerőpiaci programok,
0: igen,
1: a gazdasági minisztériumban.
0: Ott futó programokkal, igen.
1: Igen, de közben volt a többi program, tehát tulajdonképpen három irányító volt, ugye ez a szokásos technológiája volt az Orbán, hogy soha semminek ne legyen világos felelőse.
2: Meg gazdája.
0: Hát meg ezek az átverések, mint olyan FETE programban biztos volt a közmunkában foglalkoztatott emberek, miközben azért mégis, tehát nem tudjuk, volt egy nagy
2: káosz. Hát ezért volt a belügy alatt, ugye, mert a
0: közfoglalkoztatottakkal lehetett. Az ottani programokkal összeellapdázták őket.
2: Alapvetően csendseltek ezekkel az embereken, én most így kimondom akkor.
0: Hát igen, ezt lehet mondani, hogy ez lehetett, ez volt lehetséges, igen.
1: Hát igen, a FETE program is a BM-hez tartozott, tehát ez egészen abszurd struktúra, és hát a legfontosabb az volna, hogy ezt a foglalkoztatási intézményhálózatot megreformálni és kiszabadítani ebből az egészen abszurd helyzetből, újra létrehozni egy önálló foglalkoztatási hálózatot. És nyilván itt még van egy csomó egyéb feladat is, és elképzelhető, hogy az, hogy a hallgató, hogy engem marhára nem érdekel, hogy milyen ez a foglalkoztatási hálózat, és ha nem, engem az érdekel, hogy mennyi a közmunkásbér, milyen programok, milyen lehetőségek vannak, de az az igazság, hogy egy színvonalas munkaügyi hálózat nélkül nincs tartós előrelépés. És az nagyon fontos legyen, hogy ezeket a kevésbé látszó előfeltételek minél gyorsabban meglegyenek teremtve.
0: Tehát... És az a struktúrának a változtatásával
2: hát mindenképpen jár.
0: Csak egy nagyon eklatáns példa ennek, hogy ugye volt egy időszak, amikor elindultak ezek a közfoglalkoztatások, és nem csak önkormányzatok, de mondjuk civilek is tudtak alkalmazni embereket. Volt egy ilyen időszak, nem hiszem pontos melyik kormány alatt. De hogy például ekkor én azt vettem észre, hogy mert nekünk is volt civil szervezet, aki ebbe így bekeveredett, már úgy nekünk, hogy én ismertem ilyen civil szervezet, ahol mentoráltam, és akkor ez Borsod megyében volt, és úgy azt akarom ezzel mondani, vagyis azt arra szeretném vinni, hogy az akkori munkaügyi központ gyakorlatilag ezeket a statisztikákat, amik keletkeztek a foglalkoztatás körül, arra használták, hogy igazolják a kormányzatnak a foglalkoztatás politikáját, és nem arra, hogy visszajelezzenek arról, hogy mi nem jó a végeken, mit kellene változtatni, tehát nem indikátorként jelentkeztek, hanem visszaigazolni politikailag azt, hogy amit ők kormányzatilag, központilag kitaláltak, az szuper jó. És ezen volt óriási konfliktusom az ottani munkaügyi központnak a vezetőjével, hogy ő ezt nem értette meg, és egyszerűen nem fogta föl, hogy gyakorlatilag neki nem az a feladat, hogy igazolja, hanem az, hogy ő amit meglát, azt jelezze vissza, és hogy hogyan kell ezeken módosítani. Ezt onnan mondom, mert hogy én, mikor Dániában voltam egy ilyen hosszabb ilyen programon, a Kofut School nevű iskolában voltam gyakorlaton, ami kívülről látszik csak iskolának, de az, az egy rehabilitációs és munkahelyi központ, ahol megváltozott munkaképességűeket is foglalkoztatnak, és ők statisztikákat is gyártanak a kormánynak, és 70% a költségvetésüknek a kormánytól van, pont azért, hogy átképzéseket csináljanak, akár tartós munkanélkülieknek, akár pedig nem tudom, valamilyen rehabilitáltaknak. Szóval én ott láttam egy teljesen más struktúrát, és amikor hazajöttem, akkor nekem azok az elvek voltak, meg ismeretek voltak a fejembe, és sokkot kaptam attól, hogy ott, nem mondom ki, melyik város munkahelyi központja, hogy itt homlok egyenes másként gondolkodtak, és ők voltak a vezetők.
1: Na most ez tehát sokféle megközelítés volt, és hoznék egy példát, hogy egyszer egy kutatás kapcsán az egyik megye valamennyi munkahelyi kirendeltségének a vezetőjével csinált, valamennyi járási hivatal vezetőjével csináltam interjút, még polgármesterekkel, meg helyi, a közfoglalkoztatás helyi vezetőivel. És párszor ezt már elsütöttem, de nagyon fontos, ez pont akkor 5. éve volt ez az új közmunkarendszer, és azt a kérdést föltettem mindenkinek, hogy ha ő előre tudta volna 5 évvel ezelőtt, hogy mennyi pénz fog bejönni az államtól a közszolgáltatás céljára, akkor most szigorúan munkahelyteremtés céllal mire fordította volna ezt az összeget a neki ez a dolga. És nagyon érdekes volt, hogy ugye voltak az ilyen lojális vezetők, akik, ja, én ugyanazt csináltam volna, mint az állam. De a másik fele, és ez akkor engem meglepett, egyöntetően mindenki ugyanazt mondta, hogy a közlekedést fejlesztette volna. Tehát, hogy azt mondták, mert hogy ott nem is túl messzire, akár 20-30-40 kilométerre van munka, de nem lehet eljutni. Mert nincs olyan közlekedés, hogy valaki, és ugye az alacsony iskolai végzettségek többnyire több műszakos munkában tudnak elhelyezkedni, tehát hogy még egy műszakban még el lehet jönni, de igazából a közlekedés, ahol lepusztult, ott az iskola kezdéshez, végzéshez igazodik. De ugye a munka idő meg nem, tehát tulajdonképpen nem lehet eljutni dolgozni, ha valakinek nincs kocsia.
2: De erre most egyébként világítottak egyébként, tehát én ezt olvastam, hogy ők ezt, mármint az új kormány, tehát hogy ezt így nagyon jól felismerte.
0: Ez a közlekedési szegénység, ez egy uniós politikai irányelv.
2: Hát igen, csak hogy ugye eddig azért, tehát hogy most hiába azért nyilván nem csak kutatások mondták, hanem civilek, és akik dolgoznak terepen, mindenki felhívja erre a figyelmet, hogy képtelenség munkába menni, és sok helyen még esetenként az iskolához sem alkalmazkodik ugye a buszjárat, mert egyszerűen vagy eltörölték, nem finanszírozzák, tehát ugye ezek a helyközi járatok, és nem kell messzire menni, Soroksáron a belső helyközi járatok óránként közlekednek, ami elképesztő Budapest 23. kerületében, de hogy ez így történik, de hogy ezt én hallottam, hogy ezt felismerték ennek a komplexitást, és azt mondom, hogy nem csak a közfog, vagyis a foglalkoztatásügyi államtitkár személye is mit tudom én, missziója lesz itt a kérdés, hanem az, hogy mennyire tudnak majd ők ilyen horizontálisan együtt dolgozni a mindenféle különféle államtitkárságok, meg szaktárcák. Mert ugye hiába rakják rendbe a közfoglalkoztatást, ha aztán nincsen kivezető út, és hiába kapnak jó képzést ezek az emberek, hogyha azután meg nem tudnak elmenni dolgozni, mert nincs mivel.
1: Ez így van, és tulajdonképpen az nagyon fontos, hogy az Orbán kormányok alatt a közmunkának volt egy ideológiai funkciója, és egy ideológiai alapja, és én igazából ezt gondolom a legpusztítóbbnak, hogy úgy tett, minthogyha az, hogy valaki dolgozik, vagy nem dolgozik, az kizárólag az egyén jellemén múlna, hogy ő akar dolgozni, vagy nem akar dolgozni. Most az esetek elsöprő többségében ennek semmi köze nincs a valósághoz. És akkor mindig az történik, hogy persze van néhány ember, akire ez igaz, és akkor ezt általánosítják a végtelenségig.
0: Hát, hogy vannak a sztereotípiák, amire reflektálni akarnak, mint szavazótáborra.
1: Hát így van, és ezt a hazug sztereotípiát erősítik, és tulajdonképpen ez az ideológiai célja volt a közmunkának. Ugye maga ez a munka alapú társadalom is hát végső soron egy hazugságra épül. Már eleve az, hogy például ez a leggazdagabbak esetében föl sem előtt, hogy ne adj Isten munkát kéne végezni ahhoz, hogy milliárdos legyen valaki, de ilyen szempontból én ezt nagyon helyénvalónak tartom, hogyha az új kormány tudás alapú társadalomról beszél, ebben az értelemben ki is húzva a méregfogát. És még egy pillanat erejéig erre a közszolgálkoztatásra visszatérve, hogy ezen az ideológiai funkción kívül ugye volt egy nagyon erős feladata is, hogy elsősorban a kis településeken hozzákösse a szegényeket a helyi politikai hatalomhoz, igen, kontroll, tehát hogy függővé.
0: Nagyon sokat beszéltünk erről egyébként az adásainkban, mindig előjön szinte ez a fajta csapdába ejtés.
1: Egy nagyon erős.
0: Ez egy zsaroló tényező volt, igen.
1: És...
0: De közben meg ugye, Gyuri, bocsánat, hogy szabad vagyok, de ugye az önkormányzatoknak is önrészelbe kellett szállni, és akkor volt ennek is egy ilyen különböző időszak, amikor még az országos roma önkormányzatnak is voltak saját büdzséje ahhoz, hogy ilyen kiegészítő pénzeket adjanak különböző foglalkoztatási projektekhez a részként. És ugye volt olyan önkormányzat, akik annyira szegények voltak, hogy a saját közmunkaprogramjukat pont ezért nem tudták elindítani, mert nem volt meg a saját részük hozzá. És hogy ugye még ez is egy ilyen csapda helyzet, hogy ahol a leginkább szükség van egy ilyen fajta foglalkoztatási struktúrára, ott nem is tudták elindítani ilyen hiányosságok miatt, vagy ilyen feltételek miatt.
1: Ez így van, és sőt, én erről kollégákkal folytattunk kutatást a számok alapján, tehát az összes település közfoglalkoztatási adatait földolgozva, és ugye tegyük föl, hogy a közfoglalkoztatás az a munkanélküliségre reagál, és ott van több közfoglalkoztatott, ahol nagyobb a munkanélküliség. Most az derült ki, hogy ez nem így van, mert a leghátrányosabb helyzetű települések, ugye erre vannak mindenféle statisztikai mérőszámok, a leghátrányosabb helyzetű települések rosszabb helyzetben vannak, voltak, mint a többiek, és ott relatíve kevesebb közfoglalkoztatás is jutott. És ez attól van, hogy minél rosszabb helyzetű egy település, annál kisebb szellemi erőforrás van arra, hogy az önkormányzat, vagy az önkormányzat körüli akár vállalkozások kitaláljanak foglalkoztatási projekteket. Tehát ugye annak van egy korlátja, hogy ott hány ember tud söprögetni, vagy az árkot kitisztítani, de az árkot se lehet egy évben, nem tudom én, kettőnél többször értelmes módon kitisztítani. Tehát, és akkor voltak települések, ahol próbálkoztak jövedelemtermelő, savanyító üzem, valami fajta uborkatermesztés, asztalos munka, helyi felújítások, egy csomó ilyesmivel, de pont minél rosszabb helyzetben van egy település, statisztikai értelemben, annál nagyobb volt az esély annak, hogy ők nem tudnak ilyet kitalálni. Természetesen mindig voltak kivételek, és ugye a sajtó imádja a kivételeket felmutatni, de a helyzet az, hogy hát ez egy stabil összefüggés, tehát tulajdonképpen a közfoglalkoztatás hosszú évekig, és ez a közfoglalkoztatás csúcsáig tartott, most ez a lefutó időszakban már nem így van, de nagyon hosszú ideig így volt, az valójában növelte a települések közötti egyenlőtlenségeket, és növelte a legrosszabb helyzetek leszakadását, és ez azért volt érdekes, mert ugye közben a kormányzat megszorította az önkormányzatokat, és csökkent az önkormányzatok ellátmánya, mert azt mondták, hogy ja, hát te old meg a közmunkából. Úgyhogy ennek volt egy ilyen végtelenül káros strukturális hatása is.
0: Egy hatalmi eszközként használták gyakorlatilag a közmunkaprogramot.
1: Igen.
0: Központilag. Vagy visszatérve erre a szellemi kapacitás, meg egy kis települések, hogy hogyan bírnak bánni a lakosságukkal, vagy a lehetőségeikkel, hogy mondok egy csúnya példát, és akkor nagyon nevettem rajta, de egy utólag annyira nem vicces, hogy ugye én sokat dolgoztam tornamenti településeken, dolgoztam a Máltának, ez már itt nem titok, erről már beszéltünk többször, és egyszer volt ez a feladatom, hogy foglalkoztatási államtitkárságnak különböző forrásait segítettük lehívni településeknek. És akárhogy is próbáltam megértetni az adott település polgármesterével, hogy ugye itt most lehet venni traktort, lehet venni ugye a jövedelemteremtő programokhoz, lehet vásárolni dolgokat. Ő mindenáron ravatalozót akart, és mondtam, hogy de ezt nem tudjuk, mert ez egy foglalkoztatási projekt, és nem lesz ravatalozó ebből, akkor neki nem kell a foglalkoztatási projekt. Tehát, hogy így... Hát nem látta be, hogy a településnek az az érdeke, hogy ő ezt megkapja, és teljesen független az attól, hogy ő választási ígéretként a ravatalozó felújítást ígérte. Szóval egyszerűen nem fér a bizonyos településeken már a vezető fejébe se az, hogy egy vezetőnek egyébként mi a feladata.
1: Hát és ez innen abszolút... teljes mértékben így van. Igen, ez egy jó példa volt arra.
0: Igen.
1: Hogy, ugyebár nem csak kis településre, nem sajnos az egész országra igaz, hogy hatalmas összegeket fordítottak olyan beruházásokra, amelyek nem termelnek a végén jövedelmet. Ugye ezt országos szinten is látjuk, de és ugye ez tulajdonképpen az elpazarlása.
0: Igen, ez egyoldalú kiadások és így.
1: Ugye egy olyan kiadás, amit aztán a végtelenségig fönn kell tartani, és soha nem fog jövedelmet termelni.
2: Tehát több plusz pénzbe is kerül, mert ugye fönn kell tartani.
1: Igen.
2: Tehát ugye nem önfenntartó, így van.
0: És az OFÁ-ról nem tudom, hogy mi most a hír, hogy ott születtek olyan modellek, vagy olyan kísérletek voltak foglalkoztatás politikában, amit esetleg érdemes volna leporolni, vagy hogy az egy teljesen vakvágány, vagy nem tudom, mennyit tudsz erről.
1: Hát, ugye, szóval én nem tudok ott olyan eredményről, ami egy országos modellként föl lehetne most építeni. Volt egy csomó próbálkozás, de azért ez is nagyon hamar abba fulladt bele, és ismerek egy csomó kiváló szakembert, akiket elmenekültek az OFÁ-ból, uh-huh. mert elkezdték azt is politikai célokra használni. Uh-huh. Tehát egy nagyon kevés olyan helyzetről hallott, amikor ez így tartósan használható lenne. És hogyha én itt fölhozhatnék egy saját példát, így említettük a kiút programot.
0: Igen,
1: hogyha,
0: igen. De pont innen át akartuk ezen.
1: Én nagyon röviden elmondanám, hogy ez mi, és ilyen szempontból is nagyon tanulságos. Ugye ez egy távol Bangladesben kezdődött modell, ami nagyon-nagyon megváltoztattunk, hiszen nagyon mások a körülmények. Az a lényege, hogy szegény emberek viszonylag kis összegű hitelt kapnak ahhoz, hogy vállalkozást indítsanak, vagy őstermelővé váljanak. Ezt is beleértjük, és nagyon fontos, hogy ez a hitel a hitelt fedezet nélkül kapják. Tehát semmilyen fedezet nincs, nincs az a veszély, hogy elárverezi bárki a házukat, vagy bármi mást, hanem megkapják erre a kölcsönt, elindítják a vállalkozást, és nagyon fontos része ennek, hogy de hát ebben is segítségre van szükség, tehát itt nagyon eltértünk az eredeti modellekről, terepmunkások segítik őket, akik különböző képzéseket biztosítanak, akik segítenek a kapcsolatok kiépítésében egy kisvállalkozás esetében a beszállító és értékesítő kapcsolatokban, és segítenek az ügyintézésben is.
0: Most, és ez alatt könyvelést is kell érteni, vagy hasonló?
1: Hát könyvelést is, ugye az első években ingyen könyvelést biztosítottunk, és ugye ez nagyon fontos, hogy ez a legális gazdaságban folyik, ne a fekete gazdaságban, mert a fekete gazdaság nem jelent valódi kiutat, vagy mondjuk szürkének, vagy informálisnak, nem jelent valódi kiutat. Na most, ugye ennek a kulcsa a fedezet nélküli hitel működése. Tehát, hogy ez működik. És maga ezt a program, ez kapóra jött, tehát egy csapat már korábban dolgozott azon, hogy ki lehet-e itthon próbálni ezt a modellt, és megnyertünk egy Európai Uniós pályázatot. Ugye ezt a polgáralapítvány az esélyekért a fő finanszírozója ennek, és Felcsuti Péter, de az induláskor egy igen jelentős Európai Uniós pályázatot megnyertünk, aminek pont az volt a célja, hogy próbáljuk ki ennek a modellnek a működését. És akkor ugye mindig az a kérdés vetődik föl, hogy de hát, hogyha nincs fedezet, akkor miért fizetik vissza a hitelt? Na most most ugye a háttérként mondom, hogy ez egy alapvetően szegénységben élőknek szóló program, de olyan helyeken dolgozott, és dolgozik még most is, Borsod megyében, Szabolcs-Szatmár megyében, Hajdú-Biharban korábban, most, ahol hát nagyon sok roma él. Tehát az ügyfeleinknek körülbelül a 80%-a roma volt. Az nagyon lényeges, hogy tehát itt nem volt semmilyen etnikai szelekció, ha valaki szegény volt, egyetlen egy volt, hogy a szegénység küszöb alatt kellett, hogy éljenek, tehát volt egy fölmérés, és ha szegényebbek voltak, akkor bárki jöhetett. Csak olyan helyekre mentünk, ahol viszonylag több volt a roma, de ez pont nagyon lényeges, hogy jöjjenek létre interetnikus kapcsolatok, tehát ez egy lényeges volt. És bárhova bementünk, így első alkalommal, ugye nyilván udvariassági látogatás a polgármester, jegyszőnél, ennél, annál, és az első dolog, hogy hát maguknak elment az eszük. Most a ingyen pénzt adnak a cigányoknak, hát sose fogják visszafizetni maguknak. Ugye ez tulajdonképpen egy ilyen tipikusan ezzel indult. Na most, ugye a helyzet az, hogy ez nem így van. És ezt én iszonyú fontosnak tartom minden szociálpolitika tervezésekor, és más dolgoknál is volt olyan, hogy ezt próbáltuk megmérni, meg sok ide vonatkozó kutatást olvastam. Tehát az a lényeg, hogy a rossz végétől indítok, hogy mindig van 10-20% közötti ember, aki be fog csapni minket. Tehát aki úgy veszi föl a hitelt, hogy már eleve tudja, hogy nem akarom visszafizetni, vagy máshova viszem eladni az árut, a végén megtaláltam.
2: De ez ilyen általános 10-20%, tehát a társadalom minden szegmensében megtalálható hasonló típusú ember.
1: Nem csak az, én azt gondolom, hogy ez nem csak a szegényekre vonatkozik, és hogyha én nagyon ügyes vagyok, nagyon jól válogatok, nagyon jó emberismerő vagyok, most nem én engem elég könnyű becsapni, de akiket használtak, az... Igen, akik ott dolgoztak a terepen, ők azért tapasztaltak voltak. Tehát ha nagyon ügyesek vagyunk, akkor ezt le lehet szorítani mondjuk 10%-ra. De nagy erőfeszítésekkel. És sajnos a közpolitika mindig ezzel az részével foglalkozik, hogy ne csináljunk semmi olyant, amivel vissza lehet élni. De most közben nem gondolunk a másik 85%-ra, és ez a dolog a lényege.
2: Igen.
1: Vagy 90-re, de mondjuk, hogy csak 85. Ugye, mert az is a majdnem a hatszorosa. Tehát a jók majdnem hatszorosát teszik ki a rosszaknak, hogy ilyen vulgálisan fogalmazzak. A többségre ez elképesztő pozitív hatást gyakorol.
0: Ez a bizalom befektetés.
1: Most én idézek valakit egy beszélgetésből, azt mondja, hogy ide jönnek az emberek, és nekem csóró cigánynak adnak 400 000 forint hitelt, és elhiszik, hogy vissza fogom fizetni, és elhiszik azt is, hogy képes leszek megcsinálni a vállalkozásomat, hogy vissza tudom fizetni. Ugye ez egy kettős bizalom, hát az nem létezik, hogyha beledöglök, akkor is vissza fogom fizetni. Tehát, hogy a többség esetében ez egy olyan hatást vált ki, hogy segít kitörni az elkeseredettségből, a tehetetlenség érzésből, hogy itt kaptam egy lehetőséget, és ez nagyon fontos, hogy egy lehetőség. Tehát nem arra van szó, hogy mi bárkire ezt rátuk márnánk, hanem oda megyünk, elmondjuk, hogy van ez a lehetőség, ha kérdés, megbeszéljük, és akkor egy lehetőség, ha ki akarod próbálni. Most az is nagyon fontos, hogy vállalkozni nem mindenki alkalmas, és ez is egy fontos tapasztalat volt, hogy vállalkozás képes ember, az a szegények között pont ugyanannyi van, mint a középosztályban, vagy a gazdagok között. Én azt mondanám, hogy durván az emberek 10%-a. Tehát ez most az őstermés az egy más ügy, mert az nem annyira vállalkozás jellegű, de a klasszikus vállalkozás, hogy egy kisboltot nyitni, hogy egy fafeldolgozót, mondjuk erdőmunkások volt ilyen ügyfél, hogy belefogni valamilyen javító szolgáltatásba, kereskedésbe, ahhoz kell egy vállalkozói álom. Ha valakinek az nincs, akkor nem szabad. Tehát én nem akarom úgy beállítani, hogy ez a program megoldaná a munkanélküliséget, de azoknak jó, akinek van vállalkozó kedve. És ez iszonyú fontos, mert ezeken az elhanyagolt vidékeken nagyon alacsony a vállalkozások, a kisvállalkozások sűrűsége. Tehát ugye vannak országok...
2: Hát a szolgáltatások minősége
1: és ami, hát igen, ez összefügg, igen. Mert nagyon kevés van, ettől rossz minőségűek. Tehát most visszatérve az alaptörténetre, hogy a többség az vissza akarja fizetni. Nem biztos, hogy mindenkinek sikerül, de
0: nem a szándék hiányzik.
1: De nem a szándék hiányzik, vagy mondjuk van ez a 10-15%-ban hiányzik a szándék, és de a többieknél nem. És az iszonyú fontos, hogy a szabályozást hogy lövöm be, és most nem a KIU programról beszélek, hanem csak példaként használom, hogy egy bármilyen szociális szolgáltatás esetében, ha én azon dolgozom, hogy te jó Isten, nehogy egy olyan ember is kapjon, aki nem szorul rá, aki nem érdemli meg, és most hagyjuk ezt a megérdemlést,
2: igen,
1: mert...
2: Igen.
1: Mert
0: ez is egy rossz szlogán, hogy az ez érdemes egy, és ez nem érdemes.
1: Ez is egy visszaélés a szavakkal is, meg a magatartásokkal is, de ha én erre koncentrálok, akkor ezzel óhatatlanul egy csomó embert kiszorítok, aki meg nagyon rászorulna, nagyon jól tudna élni vele, becsületesen használná föl. Tehát itt nagyon fontos azt...
0: Hát olyan, mintha nem akarnának kockázatot vállalni semmilyen programmal, és lehet, hogy nem csak kockázatot nem akarnak, nem akarnak befektetni ilyen programokba, de közben meg, ha mégis, akkor a kockázatot nem vállalják, ami egyébként minden esetben van kockázat. Mindenkinek, akármilyen tökéletes kitalálásban. De hogy nekem az jutott eszembe menet közben, ugye a fekete és szürke gazdaság, meg ugye a vállalkozások, és azért a romák meg a szegények körében jellemző, hogy valahogy mégis megélnek, de ugye nem tudnak kifehérített vállalkozásokat működtetni nagyon sokszor. És akkor, hogy volt-e ilyen elképzelés, akkor azoknak segítenek, mert eleve benne vannak egy ilyen folyamatban, de hogy még nem olyan szinten tudják művelni, hogy akkor ezt a kifehérítés folyamatán elinduljanak.
1: Hát ebben az időszakban, ebben az első két éves időszakban, amikor nagyobb összeg állt a rendelkezésére a projektnek, akkor ez kifejezetten, tehát egy csomó olyan ügyfelünk volt, akinek volt egy fekete vállalkozása, vagy informális vállalkozása, uh-huh. És tulajdonképpen a mi hozzájárulásunk ahhoz kellett, hogy ezt
0: cégformát kapjon.
1: Egyéni vállalkozó, többnyire nem cégformát, hanem egyéni vállalkozást részesítettük el, mert most ebben nem mennék bele a technikai okaiba, hogy miért, tehát ennek a szabályozási, egy csomó szabályozási oka van. Most egy pillanat kitérőt tennék a szabályozási, befejezem ezzel akkor a szabályozásra, valamit mondanék, hogy ez a kifehérítés és a szabályozás, hogy Magyarországon elképesztően nehéz nem Budapesten és nem nagyvárosban vállalkozást indítani. Sokkal több időbe telik, mint a környező országokban. És itt például elképesztő mértékű diszkriminációval találkoztunk, és ezt nagyon fontos tudni, hogy a romák számára különösen ennél egy kicsit tágabban a láthatóan nem nagyon jó állapotban lévő szegények esetében, tehát amiről az előbb beszéltünk, hogy oda megy egy bankfiókban, rossz ruhában, hiányos fogazattal, hát nagyon erős diszkriminációval találkoztunk. És egy csomó esetben a telepmunkásoknak a dolga igazából az volt, nem azért kellett segíteni, mert az ügyfél hülye lenne és nem tudná elintézni, bár sokszor hogyan még magas iskolai végzettség és nehéz egy
2: ezt akartam, hogy elég nehéz azért elintézni.
1: Megcsinálni, de egy csomó esetben egyszerűen csak arról volt szó, hogy ok nélkül belekötöttek az ügyfélbe. Tehát, hogy itt is van egy ilyen segítés, és általában az intézményi környezet, tehát például ez a mikrohitelezés, Romániában van mikrohitelezési törvény. Magyarországon ezt nem sikerült, mi 15 évvel ezelőtt javasoltuk írásban, hogy legyen.
0: Nincs mögött, nem tudnak mögé állami garanciát tenni.
1: Itt csak nem is állami garancia, mondok egy egész triviális példát, Magyarországon üzletszerűen hitel csak pénzintézet nyújthat.
0: Aha.
1: Tehát, ugye, tehát mondjuk egy ilyen hitelt, amilyet a kiprólom nyújt, az jobb lenne kamatra adni, mert hogyha a teljesen, nem magas kamatra, de a teljesen kamatmentes hitelt az ügyfél mindig ajándéknak érzi, tehát hogy legyen ennek egy érzése, nem nyújthatjuk kamatra, sőt nem nyújthatunk pénzhitelt sem, hanem csak áruhitelt nyújthatunk, tehát nekünk kell megvenni a beruházási eszközt formailag, mert ha pénzt adom az ügyfélnek, akkor megszegem a törvényt. Most ahol van a mikrohitelezés szabályozó törvény, ott pontosan szabályozzák, hogy a szociális célú mikrohitelezés az ilyen értelemben más szabályok alá esik. Tehát, és akkor arról, amit mondtam, hogy legyen állami garancia, az egy, hogy nem, az már a vágyálom kategória, de hát...
0: De
2: most el lehet üzenni az álmainkról, nem? Tehát, hogy
1: hát így... abszolút,
0: és az nem is állam egyébként, mert valahogy az államnak is érdeke, hogy minél több kisvállalkozó legyen, hiszen sokszor arra építi az adórendszerét is kis és középvállalkozásokra.
1: És ez nagyon érdekes volt, én hát hagyj említsem meg a Balogh Zoltán nevét, még eddig egy nevet sem, mondtam.
0: Pont vele kezdett.
1: Aki annyira gyűlölte ezt a programot, hogy ugye akkor a felzárkóztatásért felelős államtitkár volt, és ugye azért gyűlölte, mert meg akarták vonni a 10% állami önrész, ugye az EU-s pályázathoz kötelező volt a 10% állami önrész, amit mi korábban megkaptunk, és ők meg el akarták vonni, a Brüsszelből rájuk szóltak, hogy bocs, de akkor nem utaljuk ezt a 400 milliót sem, hogyha ti nem teszitek be a 45.
0: Igen.
1: Úgyhogy annyira gyűlölte a programot, hogy direkt elküldött egy embert Brüsszelbe, hogy a teljesítési beszámolón elmondja, hogy már pedig a magyar állam ezt soha nem fogja támogatni semmilyen formában. És ezt szépen be is tartották. Tehát itt is egyáltalán nem érdekelte őket az, hogy itt családok százainak segít. Na most emiatt, hogy akkor ez a forrás megszűnt, az EU meg azt mondta, hogy hát ez egy pilot program volt, ezt közvetlenül Brüsszelből finanszíroztak, innentől kezdve a magyar államon keresztül lehet finanszírozni, mi adjuk a pénzt, de ugye akkor még jött EU-s pénz, ugye azóta már sem. Azt mondták, hogy nem kell nekünk ez az EU-s pénz, mert mi akarjuk elkölteni. Tehát már úgy értve, hogy még az első felzárkózási stratégiában beírták a kiútprogramot, de aztán ki is húzták gyorsan, és végül is itt semmilyen állami támogatás nem volt, úgyhogy emiatt egy sokkal kisebb magánforrásból csak egy ilyen mezőgazdasági programot tudtunk folytatni. Hát most az is azért évi 100 családnak segített, de ugyanak nagy hátrány, hogy az idény jellegű, ugye ez csak az.
2: Tehát alapvetően nem lehet vizsgálni akkor a kiút programnak, mert a kifutása az nem történt meg, mert hiszen a nagy pályót
1: az... Nem. Igen. Ennek a részek a kifutása. Nem, bár ugye ameddig tartott, addig az derült ki, hogy egy ilyen a létrejött vállalkozásoknak egy ilyen 60% volt az egy éven túli túlélési aránya.
2: Az elég jó arány.
1: Ami elég jó, az átlagban 70%, tehát ez nem volt sokkal rosszabb, és ugye itt megint arról szól a dolog, hogy egy tartós, tehát emberek, akik korábban munkanélkülek voltak, azokról kiderült, hogy ők képesek tartósan üzemeltetni egy vállalkozást.
0: És ez nem volt akkor ez egy, bocsánat, egy újabb csalódás, hogy ez így hogy kimászott alóluk a magyar állam gyakorlatilag?
2: Hát az embereknek, hát, meg a programnak a...
1: Hogy mondjam, én inkább, tehát abban az értelemben nem volt csalódás, hogy én semmi jót nem vártam, tehát csalódás nem, de az, hogy elképesztően káros volt, amit csináltak, azt nyugodtan mondhatom, és ugye soha egyetlen egy minisztériumot nem érdekelt ami programunk, nem is engedték akár, hogy elmondjuk, vagy ha konferenciákon ugyan elmondtuk, és alkalmas, és meghallgatták, de semmi nem következett belőle. Mert ugye egy ilyen pilotot, egy ilyen kísérleti programot egy civil szervezet, pláne magánadományokból nem tud nagyon hosszan üzemeltetni, vagy nem tud kellő nagy volumenben üzemeltetni. Ez arra jó, hogy kipróbálni egy módszert.
0: Igen,
1: na most az kiderült, hogy ez a módszer, ez bizonyos esetekben működik, nagyjából körül tudjuk írni, hogy mik azok az esetek, és még egyszer, hogy...
2: De hát számaitok voltak, tehát 60% maradt meg egy éven túl a saját vállalkozásában, ugye akkor effektív fehéredett ott a gazdaság. Ugye a GDP az termelődött, plusz ugye a kistérségekben, hát ez óriási nagy dolog, mert hát egyrészt fizeti az önkormányzatnak bizonyos adókat pluszban, tehát hogy...
1: És hát ez az uborka termesztési modell is tök jól bevált, ugye ez egy létező piac, ahova a legszegényebbek nem tudnak bemenni, mert nincs pénzük arra, hogy hát az öltözőberendezést, a napszámosként
0: igen. Még arról nem is beszél, hogy a földhöz jutása, tehát hogy földjük sincs, de hát gondolom ez ilyen kertgazdaságok.
1: Szabolcs-Szatmár megyében ott a ház körüli kertek elegendőek. Borsodban ez nem működik, mert ott csak a bodrok közben, de a Borsod többi részén.
0: Ott meg más kultúra van.
1: A talaj. Nem, egyszerűen alkalmas. A talaj, a víz túl mélyen van.
0: Így értem, hogy más mezőgazdasági kultúra van ott.
1: Ugye ennek van egy nagy, stabil fölvásárló piaca, tehát rengeteg embernek hozott, ez is hasznot, és oldotta meg hát nyilván nem az egész életét, mert ez egy nyári szezon, erre nem elég, de nagyon sok olyan ügyfelünk volt, aki az így megkeresett jövedelemből ugye a legtipikusabb felhasználás volt, a téli tüzelőt meg tudta venni, a másik nagyon tipikus volt a gyerekek iskoláztatása, és a harmadik volt, hogy jobb házat venni a faluban.
0: Egy akadvéd energiaszegénység elleni küzdelemnek is az egyik eszköze tulajdonképpen, hogyha ezeket a kondíciókat már is meg tudják változtatni.
1: Tehát azért mondom, hogy ez egy nagyon pozitív volt, de hát azért itt volna egy mennyiség, ami fölött tud ez igazán hatékony lenni. Én remélem, hogy ez is bekerül az eszköztárba, és hozzáteszem, hogy és még egy csomó minden más.
0: Hát akkor gyakorlatilag mi azt mondhatnánk, hogy ezeket a kevesebb, tehát ilyen kicsit alacsonyabb küszöbű mikrohitelkonstrukciókat érdemes volna. Tehát ugye belépési küszöb egy ilyen mikrohitelkonstrukcióba egyszerűsödjön.
1: Abszolút, hát kéne egy ilyen mikrohiteltörvény, és hozzáteszem, hogy nagyon-nagyon fontos, hogy csak a hitelnyújtás az nem elég. Tehát azt tudjuk nemzetközi tapasztalatokból, hogy az nem enyhíti a szegénységet. Ez csak akkor működik, hogyha képzés járul hozzá, ha hálózatépítési segítség, ha értékesítési segítség, mert ugye itt az is egy probléma, hogy egy nagyon elzárt faluban, mondjuk ez az uborka fölvásárlás, ez megvan oldva, de tulajdonképpen ez az egyetlen, ami úgy megvan oldva, hogy a konzervgyár, a hűtőkamion megy körbe, fölvásárlás,

0: fizetik a hitelt, akkor ez egy elképesztő reputáció emelkedés a faluban. Tehát, hogy ja, hogy ennek az idegeneknek is visszafizették, tehát mi láttunk olyant, hogy mondjuk, aki nekünk visszafizette a hitelt, ugye ez 5 perc alatt elterjedt, mi szigorúan betartottuk, hogy tehát nem adunk ki külső információt, de ez azonnal elterjedt, hogy mondjuk, akkor ő a boltban, ott a faluban volt 3 kisbolt, akik versenyeztek egymással, és az egyik azt mondta, hogy aki nekünk visszafizette a hitelt, az kamatmentesen kap tőle áruhitelt mondjuk a téli hónapokban, vagy tudta, hogy hát ha nekünk visszafizett, akkor nekem is vissza fogja fizetni. Tehát, hogy van ennek egy ilyen nagyon fontos áttételes hatása is, és én személy szerint azt sajnálom a legjobban ebben, hogy nem sikerült nagyobb volumenben csinálni, uh-huh. és az államot ez nem érdekelte, hogy ennek egy erős ilyen társadalmi integrációs szerepe tud lenni, és általában minden
1: de,
0: olyan dolognak.
1: De akkor ez inkább egy mellék, egy extra hatása, nem? Mert hogy mégis az eredeti célja az, hogy ezeknek az embereknek, akiknek máshol, más kondíciók miatt nem adnak, esélyt adnak arra, hogy mégis az ő helyzetükhöz igazodóan mégis megkapják az esélyeket, a lehetőséget a továbblépésre.
0: Hát ez is van, de egy másikat mi foglalkozunk munkaközvetítéssel is, és vannak uh-huh. Nem túl nagy volumenben, de és elsősorban romák számára, mondjuk ott Szabolcs-Szatmár megyében letelepült néhány nagyüzem, a Szatmár Optika például, ők sok hátrányos helyzetű embert foglalkoztatnak, és ugye annak a megszervezésre, és akkor visszatérnék ugye a munkaügyi kirendeltségekhez, hogy amit ők a jelenlegi helyzetben nem csinálnak, és nem tudnak, hogy egy icipici kis többletlökést csinálni. Tehát például egy csomó gyárban tesztet töltetnek ki a dolgozókkal. Most, ha valakinek soha nem látott tesztet, és 30 éve járt általános iskolába, és ott se volt nagyon jó barátságban az oktatási rendszerrel, azért meglát egy ilyet, és azt se tudja, hogy mihez kezdjen. Tehát az, hogy csinálni kis alkalmakat, amikor korábbi évek tesztjeiből néhányat együtt megoldani. Egyáltalán mi ez? Aztán furcsának hangzik, de hogy ott élek egy kis faluban, hogy jutok be a gyárba? Hogy oldom ezt meg? Hol kell leszállnom? Tehát egy csomó ilyen apróság van, ami nem túl nagy munkával, de a személyre szabottan odafigyelő munkával sikerült egy csomó embert munkához, segíteni azt, hogy ő munkához jusson. És ugye néhány nagy üzem fizet is a közlekedését, ismerve a nagyon rossz közlekedési helyzetet, tehát olyan is volt, hogy akkor összeállt 5 ember, vettek egy használt tragacsot, nem tudom, 30 éves ladát, vagy valamit, és akkor azzal jártak munkába, még kerestek is rajta, mert ha 5-en együtt mentek, akkor a munkáltató által fizetett kompenzáció összegében meghaladta a költségeket. Tehát, hogy ezek nagyon pici segítségek, amikre a munkaügyi rendszer a jelenlegi állapotában igazából nem képes. Tehát itt kanyarodnék vissza.
1: És hogy milyen foglalkoztatás segítő támogatásokra van szükség.
0: És hogy milyen jellegű
1: támogatás. Az ember ül ki abba, hogy akkor kínáljuk a munkaerőpiacon álláshelyeket. Mert ugye most gyakorlatilag majd, hogy nem kimerül, vannak átképzések, de állítólag oda is nagyon nehezen iratkoznak be.
2: Hát, mert egy ugye van értelmetlen átképzése.
1: Hát meg mindenki legyen biztonsági őr, meg nem tudom, mindenki legyen kosárfonó, tehát hogy ez a két véglet kb.
0: Kíváncsiságból beültem egy ilyen EU-s forrásból, még amikor volt EU-s forrás finanszírozott állami mezőgazdasági képzésre, és akkor ott jött odaraktak egy fekete táblát, jött egy tanárnő a szomszéd kisváros mezőgazdasági szakközépjéből, és pont egy olyan órát ültem végig, ahol a porzót, a bibét, meg a magházat rajzolgatták ott a szegény emberek. Ugye, aminek nulla értelme volt. Mi meg ebben az uborkatermesztésében a munkába integrált képzés, hát ez is nem iskolapadban történik, hanem a földön, és akkor ilyen dolgok vannak, hogy igen, itt kell letenni az öntözött csövet, itt megsérül a bakhátat, a palántát, akkor a luktól ennyire 3 ujjnyi

0: annyira dugott be, hogy se túl sok vizet nem kapja, se el ne száradjon, és ilyen végtelen praktikus dolgokat. Hát most mit érdekli őt a porzó meg a bibe? Nincs ilyen értelemben, ehhez nincs köze. És néhány hónap, tehát az tényleg lenyűgöző volt, hogy ugye ez a szivárogtató öntözéses uborka termesztésnél, ugye van ilyen nagy műanyag ballonok, és még abba kell adott esetben betenni a növényvédőszert vagy a tápszert, és akkor, hogy ott amúgy alacsony iskola végzettségű emberek, ott böngészik a tápszernek a használati utasítását, és mérik ki amúgy minden segítség nélkül, hogy ja, akkor, hogyha 500 literes a ballon, akkor ennyi grammot kell beletenni, ennyi. Tehát, hogy ez egy tök hatékony.
1: Hát ezeknek az embereknek azért mondjuk már rá, hát nagyon sok gyakorlati tapasztalata van. Abszolút. Tehát, hogy egyáltalán nem az iskolán múlik az, hogy ők mennyire életképesek, hanem ezek a gyakorlati tudások eleve másból megvannak.
0: Abszolút, de most csak ez a lényeg, hogy egy felnőtt oktatásnak erre kéne épülnie. Tehát az, hogy egy felnőtt oktatás keretében visszaültettem az iskolapadba, és a gyakorlathoz nem kapcsolódó elméleti
1: szerintem
0: adó.
1: Itt megint a szabályozás körül ugye kitarthat ilyen kérdés. Az, akinek van mondjuk valamilyen pedagógiai tanári végzettségre, most ez a tanárnő valószínűleg azt tudja, hogy az uborkát a piacon kívül nem találkozik uborkával. Valószínűleg ő a porzón bibén kívül nem tudja ugyanezeket az öntözéses módszereket elmondani. Ezt én garantálom, hogy nem tudják elmondani.
0: Valószínű.
1: És akkor viszont megint az van, hogy megint nem célirányosan, és megint nem az az ember, akit a magas struktúra meg akar segíteni, a fontos, hanem akik részt vesznek
2: igen,
1: benne.
2: Igen, és bocsánat, csak azért akarok, mert úgy nagyon vége felé vagyunk, hogy így nagyon, igazából bemutattunk, tehát most beszéltünk a programról, meg előtte nagyon sok mindenről, de hogy valójában mégiscsak az a lényege, hogy egyrészt mire várunk, tehát hogy most lezárultak időszakok, itt aztán voltak buktatók, ugye az állam nem befogyasztotta uniós forrásokat, tehát egy csomó minden történt az elmúlt 16 évben, rossz döntések és még rosszabb gyakorlati tudást akartak beágyazni, de hogy ugye itt beszélünk arról, hogy lesz újra egy szociális minisztérium, ahol véletek lesz egy foglalkoztatásügyi államtitkárság, és valamilyen struktúrát raknak mögé, de hogy azért a javaslatokat azért, tehát mi azért beszélünk most már így a Tilos Rádióban nagyon sokat erről, hogy jusson el a megfelelő helyekre. Szóval, hogy igazából mit gondolsz, hogy melyek azok a pontok, ahol a legsürgetőbbe avatkozni jelen pillanatban a magyar foglalkoztatásba, vagy a szociális, vagy a szegény kérdésben, vagy akár a dolgozói szegénységbe, ugye itt, hogy hol húzzuk meg a szegénységi küszöböt, meg egy csomó minden van, ami ennek a...
0: Hát ennek rengeteg, rengeteg ága-boga van, és az nagyon fontos, hogy nincs egy...
2: Ezért mondtam, hogy legfontosabb pontok talán.
0: Nincs egy dolog, és ugye az egyik, hogy akármilyen módon próbálunk segíteni a szegényeknek, abból ha nem jutnak magasabb jövedelemhez, akkor a bármilyen szociális segítés az igazából nem ér semmit. Tehát az egyik, ami nagyon fontos, hogy a legalacsonyabb jövedelemből élők, azok magasabb jövedelemhez jussanak. Beszéltünk itt a közforgalkoztatási bérről, de ennél még sokkal fontosabb, hogy ugye még mindig 22.800 forint a foglalkoztatás helyettesítő támogatás, ami az éhenhaláshoz se elég. Tehát ez rendkívül fontos lenne, és nem igaz az, hogy egy elviselhető mértékű szociális támogatási rendszer az érdemben csökkentené a foglalkoztathatóságot. Ezek tévhitek. Borzasztó fontos lenne egy minimum jövedelem jellegű, tehát a család méretéhez igazodó, a megélhetési szükségletekhez igazodó szociális támogatási rendszer. Ugye kulcsfontosságú ebben a gyerekek helyzete, tehát az, hogy gyerekek nyomorban éljenek föl, és újra termelünk rossz egészségi állapotú, alacsony iskola végzettségű, rossz mentális állapotú embereket, mert hogy olyan körülmények között nőnek föl, ahol csak kivétel lehet, ha valaki ebből ki tud törni. Tehát de hál' Istennek erről szó is van, hogy a családi pótlék jelentős megemelés.
2: Hát ugye meg a kis nyugdíj, tehát a minimál nyugdíjak.
0: Tehát van ennek egy ilyen tisztán pénzügyi része. Na most rengeteg más oldala is van, beszéltünk a közlekedésről, és egy kicsit kitágítanám a területfejlesztés. Tehát az elmúlt 16 évben Magyarországon nem csökkent a különbség, a hátrányos helyzetű, nem csökkent a lemaradásra a hátrányos helyzetű területeknek a többiekhez képest. Tehát miközben áramlott be, ameddig áramlott egy csomó EU-s pénz, ezt nem sikerült úgy felhasználni, hogy csökkenjenek ezek a különbségek, tehát ez nagyon fontos. Ugye kulcsfontosságú az iskolarendszer átalakítása, ami egy létkérdés, és ugye nem beszéltünk még a lakhatásról.
2: Így van, tehát, hogy...
0: Ami nagyon-nagyon fontos, és ugye itt a lakhatás az a mobilitásnak a kulcsa tulajdonképpen, hogy hát jelen pillanatban egy olyan helyről, ahol nincs munka, nem tud senki elköltözni, mert nem tudja megfizetni a lakást. Látjuk, hogy embertelen körülmények között ugye nem legális munkásszállásokon 15 négyzetméteres sufnikba bezsúfolva, borzalmas körülmények között laknak emberek, és próbálnak dolgozni, és próbálják eltartani a családjukat. Elemi szükség volna a bérlakás hálózat fejlesztésére, amit az önkormányzatok tudnak megtenni, tehát itt egy állami támogatásra lenne szükség, a szociális bérlakásrendszer minimális kiépítésére. Ugye jelen pillanatban az az abszurd helyzet van, hogy a magas jövedelműek több támogatást kapnak, mint az alacsony jövedelműek, ugye, amit Felge Zsuzsa perverz újraelosztásnak hívott. Félreértés ne legyen, nem a jövedelmükhöz képest, hanem abszolút értelemben. És ez elsősorban a tulajdonszerzést támogató lakáspolitikának a következménye, hogy egyszerűen a gazdagokhoz sokkal nagyobb állami pénzek áramlanak.
2: És ami egyébként meg a szegényeknek nem kedves, hiszen fölveri az albérletpiacot, mert hiszen ezt...
0: Így van, és ugye jelen pillanatban az, akinek biztosítva van a lakhatása, vagy az, aki egy horribilis piaci albérletet kell, hogy fizessen, a kettő között ugye olyan hatalmas a különbség, hogy két egyforma család ugyanannyit keres, tegyük föl, az egyik tisztességesen meg tud élni, a másik, aki egy piaci albérletet fizet, az nyomorog, mert elviszi a jövedelemnek egy nagyon jelentős részét az albérlet. Tehát mindenképp szükség volna egy átgondolt lakáspolitikára. És akkor ami iszonyú fontos még, hogy ugye működik egy szociális hálózat, amit az Orbán kormány semmibe vert, ugye nagyon alacsonyan fizetik őket, itt a családsegítők, a gyerekjóléti rendszerek, a különböző szakellátások, és én ide sorolnám az előbb a foglalkoztatáspolitika kapcsán említett munkaügyi rendszert is, amit közelíteni kéne ezeket egymáshoz. Ugye itt több százezer emberről beszélünk, aki ez a tág értelmevett szociális hálózatban dolgozik, akik megalázó bérért dolgoznak, ugyanúgy semmibe vette őket az előző rendszer, mint azokat, akikkel ők foglalkoznak. Szerintem az iszonyú fontos lenne, hogy ők magasabb bért kapjanak, akik ebben a rendszerben dolgoznak, sokkal nagyobb megbecsülést kapjanak, nyilván ennek van anyagi, meg nem anyagi része is, és hát nagyon nagy szükség lenne ezeknek a hálózatoknak a megújítására. Maga az egész szociális törvénykezési rendszer a bizalmatlanságra épül, tehát amiről korábban beszéltem, és rengeteg példát lehetne még hozni, hogy mindegyik arról szól, hogy ellenőrizzük, szabályozzuk, egzecíroztassuk a szegényeket.
1: Ez a büntető szociálpolitika, ez nagyon régóta létező formája Magyarországon.
0: Egy csomó esetben a szociális, elhivatott szociális munkások ebben lavíroznak, akik ez ellentétes az ő szakmai meggyőződésükkel, próbálják kijátszani azt a rendszert, ami őket gúzsba köti, tehát itt ez nagyon-nagyon fontos lenne, és én bízom benne, hogy a Szociális Minisztériumban lesznek olyan emberek, akik akik ismerik ezeket a hálózatokat, akik értenek hozzá, akik ismerik a gyerekvédelmi rendszert is, és itt most nem a jogi részéről beszélek, pontosan, mert azt látjuk, hogy igen, és ez iszonyú fontos, de hát van egy másik része itt, akik ebben a rendszerben dolgoznak, egyrészt nagyon alacsony bérért, másrészt nagyon-nagyon rossz erkölcsi körülmények között. Ugye itt most ez a megbízhatósági vizsgálat, amit azt gondolom, ez egy jelképes dolog, de hát iszonyú gyorsan el kéne ezt törölni.
1: Igen, és ez nagyon-nagyon rossz hangulatot is keltett a körülben.
0: Én ezt az első intézkedések közé tenném, egyrészt mert nem kerül pénzbe, másrészt egy jelzést ad, könnyű megcsinálni, de nyilván, ha csak ez történik, akkor ez így önmagában csak üres szimbólum. Tehát itt egy elég nagy csomagról pontosan beszélünk, és ugye senki nem gondolhatja, hogy ilyen sok év rombolását, és hozzáteszem, hogy hát előtte sem volt, tehát még az Orbán kormány előtt sem mondanám, hogy fényes állapotban voltak ezek a rendszerek. Tehát
1: hát, gondoljuk a szociális
2: mondjuk egy kicsit több szabadsága volt talán a...
1: Hát a Szűcserik idejére, ha gondolunk, akkor szerintem ott már elindult egy rombolás.
0: Így van.
1: Ez a Gyurcsány kormány idején volt.
2: Hát igen, ez nagyon fontos lenne mindenhol hangsúlyozni, hogy ezeket a rendszereket nem pusztán, ez az elmúlt 16 év pusztította
1: le. Nem mondom, hogy záró gondolatként, de hogy ugye ha azt veszük, hogy beszélünk a dolgozói szegénységről, vagy dolgozó szegénységről, és hogy gyakorlatilag mindig éhesen dolgoztatta a magyar állam ezeket a szegény rétegeket. Tehát annyi pénzt nem kerestek, hogy úgy éljenek meg, hogy ne legyenek éhezők közben. Szóval ez szerintem sajnos ezt a mondatot el lehet mondani folytatólagosan a bizonyos időszakok. Nem tudom, a rendszerváltás utáni 5-6 év után már, mert hogy akkor is volt nagy vesztese a cigányság a rendszerváltásnak, de utána nem az volt, hogy kompenzálták őket, hanem még mélyebb szegénységbe taszította őket mindenféle szociális megfoglalkoztatási struktúra, amit kitaláltak, vagy rendszerek, programok.
0: Így van, illetve volt egy hullámzás. Ez biztos, hogy a rendszerváltásnak a legnagyobb vesztesei azok a magyar romák voltak, és ugye itt a munkáért való harcban ők kerültek a gyenge oldalra, akik áldozattá váltak. A Gyurcsány kormány inkább egy hullámzást érzékelnék, vagy érzékeltem akkor, és ugye voltak próbálkozások, tehát 2000 családi pótlék emelése, ugye a most lett nagykorú a családi pótlék, a családi pótlék emelése, volt próbálkozás arra, hogy a munkaügyi és a családsegítő rendszer közelíteni, volt egy minimum jövedelmű, ugye a rendszeres szociális segély, és akkor akkor volt ez a észak-magyarországi polgármesterek lázadás, és Gyurcsány kormány megijedt a saját intézkedéseitől, és egy-két éven belül visszavonta. Szerintem ez volt a halála egyébként a sok szempontból a második Gyurcsány kormánynak, tehát hogy a saját elveiből visszakozik, akkor abból azt kellett, hogy semmit nem gondol komolyan. Szerintem ez egy súlyos hiba.
1: Hát megint lehet, hogy tanácsadókra hallgat, aztán meg a polgármesterekre meg nem. Úgy most fordítva akarom, hogy tanácsadókra először hallgat a tanácsadókra, aztán kiderül, hogy a polgármesterek nem hallgatnak ezekre a tanácsadókra. Mert egyébként mindig egyébként a nagyon rossz gyakorlatok, tehát a visszaélő gyakorlatok,

0: Szervusztok, drága hallgatók, Tóth Szabi vagyok a pult felől.
1: Sziasztok, Lilla vagyok.
0: A vendégünk pedig Gui Angéla, jótékonysági futó, karitatív nagykövet, az Egyvérből vagyunk alapítvány. Alapítója 39 éves korában kezdett el futni, és néhány év alatt a futást egy fantasztikus jótékonysági rendszerré eszközzé tette. 2015-ben szervezte meg az első jótékonysági futását a dévai gyermekek megsegítésére, és azóta több ezer kilométert futott és futást szervezett másokért. Elsősorban nehéz sorsú árva gyermekotthonban élő gyermekeket, valamint határon túli magyar közösségeket támogatott eddig a futásával. Hogy vagy, Angéla?
2: Szeretettel köszöntöm a hallgatókat, és köszönöm, hogy itt lehetek. Nagyon jól vagyok, talán annyit hozzátennék, hogy a futást azóta kiegészítettem a kerékpározással és az idősekkel, de szerintem erről majd a későbbiekben fogunk beszélni.
0: Már látom az irányt a triatlon felé.
2: Akár.
0: Én nagyon megkönnyeztem a Guruló Varázsbuborék projektet. Mesélnél erről?
2: Igen, ez a projekt az, ami összeköti az időseket és a kerékpárt. Egy évvel ezelőtt hoztam el Magyarországra a biciklivel kortanul mozgalmat. Ez egy Dániából indult társadalmi innováció. 2012-ben egy dán kerékpározó, Ole Kászov alapította ezt a mozgalmat. Azóta 52 országban vannak jelen a riksával, több mint 6500 ilyen riksa kerünk valahol a nagyvilágban, ami már Magyarországon is van 5 idős otthonban elhelyezve, és úgy kell elképzelni, hogy ez egy speciálisan kialakított riksa, amiben ketten tudnak elől ülni, mögöttük hátul ül az önkéntes, akit mi pilótának hívunk, és ő viszi el egy utazásra az idős otthonban élőket. Azért, hogy azok az idős emberek, akik magányosak, akik talán évek óta vagy hónapok óta nem mozdultak ki az idős otthonból, mert már az állapotuk, a fizikai állapotuk nem teszi lehetővé, őket elvigyék az önkéntesek egy-egy órás utazásra, ahogy mi ezeket a szavakat a dánok által megfogalmazottak alapján Magyarországon is használjuk. Van ezeknek is jelentősége, hogy utas, utazás, pilóta, mert egy utazás jön létre, ami alatt ebben a guruló varázsbuborékban tényleg valóban bármi megtörténhet. Nem csak tekerünk, és nem gyorsan tekerünk, hanem nagyon lassan, és közben beszélgetünk, és megállunk, és nézzük az eget, hallgatjuk a madarak csicsergését, szedünk sárga leveleket, és létrejön egy olyan kapcsolat, és egy olyan élet utazáson, tulajdonképpen az emlékek ösvényén tekerünk végig, ami varázslatos, ezért is hívjuk guruló varázsbuboréknak.
1: És hogy jött az ötlet, hogy ezt szeretnéd megvalósítani? Tehát szeretted volna eleve kiegészíteni a jótékonysági portfóliódat más tevékenységgel, más korosztállyal, vagy olvastál róla, hallottál róla?
2: Egy időben történt mindez, amit elmondtál. Amikor én elkezdtem gyermekotthonokba járni, akkor a saját lányai még kicsik voltak, és jöttek velem. És az első ilyen alkalommal a kisebbik lányom úgy fogalmazott, hogy hát ez nagyon csodálatos, és hogy ő mindig jönni fog velem, akárhányszor gyermekotthonba megyek, de ha ő felnő, ő alapít egy idősek otthonát. És hát szerintem akkor 6 éves lehetett a gyerekem, és így nem értettem, hogy most ő miről beszél, és ahogy teltek múltak az évek, és a szüleim egyre idősebbek lettek, ahogy belekerülünk abba az életkorba, amikor a gyerekeink már úgy a saját szárnyaikkal elrepülnek, és azt vesszük észre, hogy viszont a szüleink már idősek, és egyre inkább szükségünk van rájuk, akkor így anyaként, nem csak azt vesszük észre, hogy vannak a szegény árva gyerekek, hanem vannak a szegény idősek, de ugye nem csak a saját szüleinket vesszük észre, hanem én magamon azt tapasztaltam, hanem a villamoson, az utcán, mindenhol egyre inkább észreveszem azokat az időseket, akiket sajnos korábban nem vettem észre, mert akkor a babakocsisokra, vagy a tolószékesekre koncentráltam, és hogy úristen, hát tényleg akkor milyen jó lenne nekik is valamilyen programot hozni, amivel örömet tudunk szerezni, és lehet, hogy a segítés nem is jó szó, mert illetve abból a szempontból jó szó, hogy saját magunkon is segítünk, amikor másokon segítünk, de hogy ez az örömszerzése, és egy évvel ezelőtt a közösségi média felületén találtam egy fotót, amiben tényleg egy ilyen piros riksába ültek idős emberek is nagyon-nagyon mosolyogtak, és kíváncsi voltam, hogy is akkor kat, és akkor eljutottam a Cycling Without Age-nek az oldalára, ahol láttam egy világ térképet, hogy hány országban van már jelenben, hogy itt ott a Magyarországon még nincs, és akkor mondtam, na ez az, amit nekem meg kell valósítani, ami már évek óta motoszkált bennem, és akkor azt gondoltam, hogy hát ez a világ legegyszerűbb dolga, nem kell hozzá csak egy riksa, egy önkéntes, meg öreg, hát mi lehet ebben nehéz? Jó, hát írtam egy e-mailt az alapítónak, gondoltam úgy sem válaszol senki, most Dániába írok az én kis gmailemről, mi magyar fejjel gondolkodva, hát aznap válaszolt, és mondta, hogy menjek ki, és próbáljam ki a riksát. Raktam, vettem egy repülőjegyet, egy héttel később kirepültem, egy 97 éves időst vittem egy dán idősek otthonából a kárt, szóval már rögtön mély vízbe ugortam, és akkor azt gondoltam, hogy ezt mindenféleképpen meg kell valósítani Magyarországon. Elkezdtem pályázgatni, és ugye pályázati forrásból sikerült először kettő, aztán újabb három riksát megvásárolni, de hát azért kiderült, hogy ez a nem kell hozzá semmi, csak egy riksa, egy önkéntes, meg egy idős, aminek egy időben kell történnie, azért az nem olyan egyszerű, mint ahogy én gondoltam, de szeretem a nehéz kihívásokat, úgyhogy nem adom fel.
1: Mik voltak a nehézségek? Tehát kellett mondjuk engedélyeztetni, idősek otthonával leszerződni? Mik a feltételek? Hát
2: az első hónapokat azokat jogászokkal töltöttem, hogy mindig felszoktuk tenni azt a kérdést, hogy de ki fizeti, vagy ki megy börtönbe akkor, hogyha egy baleset létrejön, és akkor mindig mondták, hogy én, és akkor találjuk meg ezt a formát, amiben senki, és akkor ki kellett ezeket a jogi szerződéseket alakítani, de nem volt egyszerű egyébként, jó, az első idős otthont egyszerű volt megtalálni a Győrit, egy Győrbe szerettem volna elindítani, a szüleim is Győrben élnek, sokat vagyok ott, és akkor gondoltam, hogy milyen jó, nagyon sokszor ott vagyok, és akkor ki tudok én is szakadni, hogy vigyek időseket riksázni, és a Győri idős otthon rátaláltam. Összességében elmondva azért az idős otthonok nem annyira nyitottak egy ilyen új projekt iránt, tehát egyszerűbb, akkor is ugyanúgy eltelik valakinek a munkaideje, hogyha nem vesz részt egy extra programban, mint hogyha részt vesz, szóval ezzel az idős otthonnak is dolga van, hiszen az utasokat azért azt neki kell végigmenni, megkérdezni, hogy ki szeretne menni. Az is nagyon nehéz Magyarországon, hogy általában az önkénteseket munkaidőben engedik be az idősek otthonába. Munkaidőben az önkéntesek nem érnek rá, mert azért önkéntesek, mert valahol máshol dolgoznak. Az idősek is nagyon rossz állapotban vannak, akik bekerülnek idős otthonban, ott a körülbelül a 70-80% már olyan szinten ágyban fekvő, hogy már két segítséggel sem tudjuk beültetni a riksába. Szóval azért vannak a bicikli utak sem a riksára vannak kitalálva, hónapokig nem találtam biztosítót, aki vállalta volna, mert azt mondta, hogy ilyen nincs, semmi pénzért nem biztosítja. Mondom, tudom, hogy nincs ilyen, most hoztam be, de találjuk már meg azt a formát, amiben az utast, a riksát, meg a pilótát is biztosítani tudjuk. Úgyhogy ezért voltak akadályozó tényezők, akkor önkénteseket toboroztunk, nagyon sokan jelentkeznek, oktatjuk őket, aztán kiderül, hogy leoktattunk, nem tudom, több száz önkéntest, abból marad valahogy a lelkesedés út közben eltűnik az önkéntesekkel együtt. Szóval azért vannak ilyen akadályozó tényezők. Van, ahol a helyszín nem volt alkalmas, a budai helyszínből most át kellett költöznünk tulajdonképpen a riksával Pestre, mert a Dimbes Dombos az ugye nem segítette az önkénteseknek a lelkesedését, szóval tanultunk nagyon sokat az elmúlt egy évből, most úgy érzem azt, hogy egy kezdeti időszak után most már azért így biztos lábakon állunk, anyagilag pont nem, mert a pályázati pénz az teljes egészében elfogyott, úgyhogy most éppen szponzor keresésben vagyunk, mert azért ez nem egy olcsó történet, összességében egy riksa 5 millió forint, biztosítást kell fizetni, tagdíjat fizetni a dánok felé, kommunikációs felületeket működtetni, szóval emögött azért rengeteg olyan láthatatlan kiadás van, amit nem tudunk önkéntes munkával se kiváltani, de nagyon sokat szoktam azon gondolkodni, hogy vajon mennyit ér egy órás utazás, ami az utolsó valakinek, akit szeretünk, aki életében még egyszer riksával végig tud gurulni ott, ahol leélte az életét, és adott esetben el tudja mondani, hogy ez be lehet-e árazni, hát nem. Vagy ha az én anyukám, akkor az nagy, bármennyit megér, ha valaki más, akkor kevesebbet. Nincsenek ilyen mutatók, amivel azt lehetne mondani, hogy ha ennyiből nem húzunk létre egy utazást, akkor nem éri megvalósítani. Én azt gondolom, hogy nincs ilyen összeg, nem beszélve arról, hogy a Tábita Gyerek Hospice-ban is jelen vagyunk Török Bálinton, ami egy másik nehezített, lelkileg nehezített terep. Ott tényleg életvégen gyógyíthatatlan betegséggel együtt élő gyermekeket viszünk. Hát az meg, az szintén szóval, hogy ezt mit lehet arra mondani, hogy mennyi energiát érdemes ebbe belefogtatni, fektetni, hát hegyeket érdemes megmozgatni, hogyha egyetlen egy utazás létre tud jönni.
0: Láttam egy fényképet erről, ahol egy hospice házas fiatalt vittek ezzel a riksával, és mellette a testvére ült.
2: Igen, hát ezek ilyen utazások, hogy hozzátartozók, testvérek ülnek mellette, önkéntesek tekernek mellette, ezek a gyerekek többsége, egy része nem tud beszélni sem, és amikor az a gyerek, aki nem tud beszélni, akit a saját gondozója, aki évek óta kíséri ezen az úton, azt hallja, hogy a gyerek hangokat, szinte énekel, ahogy felnéz és látja az árnyékokat, a fát, a felhőt, hallja a kutyák ugatását, és szinte énekelve kacag a gyerek. Szóval, hogy ezek olyan, van egy csomó olyan felvétel, amit annyira megrázó, hogy nem is osztjuk meg a média felületen, mert nem az a lényeg, nem azt szeretnénk elérni, hogy sokkoljunk, de hogy ezek olyan mély utazások, ami tényleg nem csak az utasnak az életét, vagy az élet végét teszi mássá, hanem az önkéntesekét is, akik tekerik. És egy picit az idősekről is, ha szabad beszélnem, hogy azért vittünk már olyan demens Győrbe, nem én voltam a pilóta, de mesélte a mentálhigiénés munkatárs ült az idős mellett, aki 4 éve gondozza az idősek otthonába, de amikor az idős bekerült, már olyan demenciával szenvedett, hogy már nem tudott tulajdonképpen egy mondatot se végigmondatni, egy-egy szót még tudott, de már nem tudott beszélni. Már szinte ágyhoz volt kötve, és egyetlen egy utazás alatt beült mellé a gondozója, és elindultak az önkéntessel, a töltésen gurultak, gyönyörű, nagyon szép helyen van a győri idősek otthon, nagyon szép helyre tudunk riksával gurulni, és ahogy beültek a riksába, és ilyen más ingerek érték az utasunkat, elkezdett beszélni folyékonyan, és egy órán keresztül elmesélt az életét, majd visszagurultak, ágyhoz esett, és a következő héten meghalt. És így az idős otthonnak a munkatársa, hogy azóta is mindig könnyes szemmel meséli, hogy ezt nem hiszi el, hogy 4 évig pelenkázta, és gondoskodott róla, és semmit nem tudott róla. És viszont volt egy alkalom, amikor eltudta, itt hagyta a történetét, az életét, és ezek annyira csodálatos dolgok, hogy egyébként nagyon sok egyetemen kutatták a világban mindenhol, hogy milyen jótékony hatása van. Ugye vannak a történetek, amiket én itt elmesélek, mi átéltük, de vannak a kutatások, amik azért ott már mérőeszközökkel mérjék, hogy hány ponttal lett boldogabb az utas, vagy hogy a demenciában élőknek mennyivel lett más minőségű az élete utána. Ezek azért komoly kutatások, és ezek mind azt bizonyítják, hogy tényleg ez a varázsbuborék, ez működik.
1: Mi segített neked abba, hogy ne add fel ezt a küzdelmet, hogy megvalósítsd ezt a programot? Ugye mondtad, hogy mennyi akadály volt, hogy mi az, ami motivált téged, vagy hogy tudtad ezeket legyőzni?
2: Hát amikor van alkalmam nekem is, hogy utasokat vigyek, sajnos ez a legkevesebb, pedig ezért találtam ki, hogy majd akkor az én önző módon megint magamra gondoltam, hogy milyen jó, mert ezek a gyerekotthonok, ezek mind messze vannak, a Kárpát-medence különböző részén elszorva, de milyen jó lenne, ha itt lenne közel egy olyan, amiben tényleg, ha van egy órám, én is oda tudok ugrani, de ha az ember belevág egy ilyen projektbe, ami azért azóta nagyon nagyján nőtte ki magát, vagy hát nem tudom, pici, de mégis nagy, akkor egy csomó adminisztráció, projektmenedzsment, kommunikáz, összes posztot én írom, egy csomó más olyan feladat van, ami sajnos nem teszi lehetővé, hogy minden nap vigyek utasokat, de amikor mégis tudok, az ott olyan dolgok történnek, hogy tényleg mindig elszégyelem magam előtt szégyelem el magam, hogy lehetnek egyáltalán olyan másodpercekeig gondolataim, hogy jó, akkor most nem akarok több riksát, mert ezt az 5-öt sem tudom működtetni, senki nem mondja, mert minden nap kapok valahonnan levelet, idősek otthonából írnak, mindenki szeretne Magyarországon, és akkor mindenkinek nagyon kedvesen válaszolok, hogy sajnos nekem nincs több, segítek, ha szeretnének gyűjteni, de hogy azért ez nem olyan egyszerű, végig kell gondolni. Mindenki úgy gondolja, hogy én, hogy ez a világ legegyszerűbb dolga, de hát azért ez nem így van. Úgyhogy amikor utasokat tudok vinni, volt olyan utazásom, azt tényleg magam éltem át, hogy ennek van egy rendszere, mi a dánoktól bérelünk egy book-to-go időpontfoglalási rendszert, ezt úgy kell elképzelni, olyan, mint egy taxirendelés, és csak két irányból működik. Az önkénteseket, akiket leoktatunk, ők aláírnak egy önkéntes szerződést, ha ezt már aláírták, akkor magukat be tudják regisztrálni ebbe a rendszerbe, amit book-to-go-nak neveztek el, és egyébként a világ bármelyik országában, kontinensén tudnak vinni a riksával utast, ahol jelen van a mozgalom, ha mi már őket leoktattuk. Amikor ők ráérnek, akkor kiválasztják, hogy melyik nap, melyik idősek otthonába szeretnének utast vinni. Arról, hogy ahogy ő beírja magát, az idős otthonban lévő koordinátor kap egy értesítést, megnézi, hogy van-e utas, és visszajelzi. És ez fordítva is működik, hogyha vannak utasok az idős otthonban, illetve lakók, akik szeretnének menni, akkor a koordinátor is be tudja írni hetekre előre, hogy lennének utasok, hogy ki az a pilóta, aki éppen szabad. És amikor jól magam is vittem Győrben egy utast, a néni már hetekkel előtte készült rá, mégis azelőtt éjszaka nem aludt semmit, egész éjszaka rosszul volt, és akkor mégiscsak lehozták, mondta, hogy ő tulajdonképpen nem is akart jönni, de rábeszélték, mondták, hogy de most már muszáj menni, mert most már jön az angéla, és viszi, és pelenkás volt, és mondta, hogy ezek ilyen, ezekről lehet nem beszélni, de talán ha beszélünk róla, akkor könnyebb, hogy ilyen utasokat viszünk. És akkor elindultunk, mondta, hogy hát nem akar csalódást okozni, ő tulajdonképpen azért jött el, mert már megígérte, de ő nem szeretne menni. Én próbáltam mondani, hogy jó, hát most nekem nem fog csalódást, nagyon fogom sajnálni, de hogy amit ő jobban szeretne, de mondta a gondozó, hogy nem, csak vigyem el, mert az jó lesz. És elindultunk, és elkezdtünk beszélgetni, kérdeztem, hogy hol született, és mondta, hogy Zilakon. Hát ez Erdélyben van, én tőle 100 kilométerre, mondom, én Nagykárolyi vagyok. Tényleg? Hát mondom, tényleg. Mondom, jó, de már azért egy ideje itt lakok. Hát, hogy ő mindig Nagy Károly mond meg keresztül, és volt egy szerelme, és akkor elkezdtünk. És egy órán keresztül hihetetlen, ami ott történt, és így egész egyszerűen, mikor visszavittem egy óra után az idős otthon, megkérdeztem, hogy mikor mehetünk legközelebb, és olyan szintű energiával volt feltöltve, hogy mondta, hogy ő ezt így nem tudta volna elképzelni, hogy ez még az életében lesz ilyen, hogy ennyire jól fogja érezni magát, és ennyire azt fogja érezni, hogy él. És egy másik utasom, ő ki is mondta, amikor szintén beültünk és elindultunk, ő mondta, hogy hát ő 4 éve költözött be az idősek otthonába, mert akkor azt gondolta, hogy nagyon hamar meg fog halni, hogy már csak egy hete van hátra, és hogy ebben reménykedett. És mondta, hogy 4 éve ülök, várom a halált, és nem jön. Mondom, szoktunk mélyre menni, meg tényleg nincsenek felesleges körök. Az életvégen már nincsenek small talkok, már mélységek vannak, magasságok, őszinteség van, de hát azért nem mindig az első mond, nem mindig innen indulunk. És hogy tekertünk, ő is elmesélte az életét, és amikor megálltunk, azt mondta, hogy hát 4 évig a halált vártam, de most újra az élet részévé váltam. És na hát ezek azok a pillanatok, amikor tényleg úgy elszégyellem magam, hogy hú, hát én tegnap még fáradt voltam, mert egész éjszaka, nem tudom, projektmenedzsmenti feladatokat láttam el, és 3 árulatot kértem, hanem tudom, a szervízre, hogy most akkor mi van, hogy lehetek fáradt, nem lehetek.
0: Egy nagyon praktikus kérdésem van, hogy azok az otthonok, amik befogadtak ilyen riksát, gondolom ezek ott állomásoznak a riksák az otthonban?
2: Igen, ki van találva a rendszer, és próbáljuk meg úgy kialakítani, hogy a lehető legkisebb emberi erőforrás kelljen igénybe venni, mert akkor tud a legjobb utazás létrevenni. Tehát minden helyszínen van egy garázs, vagy egy... Hát igen, általában egy garázs, mindenhol van, ahol mély garázs, vagy garázs, ahol tároljuk a riksát, a kulcsot, a garázs kulcsát azt a portára elhelyezzük, a portán van egy papír, az önkéntes, aki már előtte beleírta magát a book-to-go-ba, hogy utazást kezdeményezett, ő oda megy, felírja magát, hogy elvitte a kulcsot, kiveszi a riksát, van egy meghatározott pont, ahova az időseket lekísérik, hát az a baj, hogy a többségük nem tud egyedül, mert ha egyedül is képes lenne, akkor létre tudnának hétvégén is jönni az utazások. Ugye hétvégén nincs arra személyzet, hogy lekísérjék az utasokat. És az önkénteseket meg úgy nem engedik fel, hogy mi felmenjünk a harmadik emeletre, mert azt is meg tudnánk szervezni, hogy akkor még plusz két fő önkéntesre szükség van a beültetésnél, meg amikor a végén a felkísérésnél, de hát sajnos az idősek, és érthető módon, szóval az sem egy átjáróház még. Azért ezt is megtanultam, nagyon sokat tanultam a gyermekotthonokban, hogy hogy működik, ezt is megtanultam, az elején is fel voltam háborodva, miért nem mehetünk fel. Érthető, ott emberek sokan nagyon rossz állapotban, utolsó pillanatot élnek. Nem lehet az, hogy most csak ott jövünk, megyünk, és van egy rendszer. Ehhez a rendszerhez nekem alkalmazkodnom kell, vannak belső szabályok, amiket nekem el kell fogadni, de tényleg úgy próbáljuk meg kialakítani, hogy a legkisebb erőforrást vegyük igénybe. Az pont azért, hogy a legtöbb utazás létre tudjon jönni, de az, hogy csak munkaidőben tud megvalósulni a legtöbb helyen, azért ez nagyon megnehezíti a működési elvünket, de hozzáteszem, hogy így sajnos vagy tényszerűen a legtöbb más országban élő idős otthonban is ugyanez a helyzet, bár persze egy dánia idős otthonban élő 93 éves jobb állapotban van, mint nálunk a 65 éves, mert egészségesebbek. Sajnos azt is ki kell mondani, hogy jobb a ruházatok, szóval attól sem van takaró, meg meleg, meg minden, de hogy másképp vannak összerakva sajnos, vagy szerencsére, úgyhogy azért nálunk sok akadályozó tényező van.
0: A riksák amúgy állami, magán, vagy egyházi üzemeltetési otthonokba kerültek?
2: Vegyes. Van főváros által fenntartott, Győri önkormányzat által fenntartott, ugye a Tábita, a gyerekhospiszt, azt alapítvány tartja fent, úgyhogy vegyes. És van, hogy a zuglói idősek otthonában jelen vagyunk, az meg alapítványi fenntartású.
0: Ti olvastátok Kun Árpádnak a Boldog Észak című könyvét?
2: Nem.
0: Az egy afrikai férfiról szól, aki Norvégiába költözik, Aimé Bion. Egy létező emberről van szó egyébként, aki döbbenten áll azelőtt a tény előtt, hogy itt Európában azt az összes tudást és bölcsességet, amit az időseink összeszedtek egy hosszú élet során, azt bezárunk egy házba, és már nem törődünk vele.
2: Igen, ez nagyon jó, ezt el fogom ezt a könyvet olvasni, köszönöm, nagyon jól megfogalmazza, és pont ez a lényege a biciklivel kortanuló riksás utazásának, hogy ezek a történetek, amik az idősekben benne vannak, ezek velük együtt eltűnnek, ha nem tudják továbbadni. Viszont ha van alkalmuk, és tényleg Gödöllőn van egy egyetemista fiú, a Nagy Bence, az első között oktattuk le önkéntesnek, és néztem, ugye mindig megnézem a Book2Go-ba, hogy mikor, honnan, milyen utazások indulnak, és nézem, hogy a Bence beírja magát minden héten ugyanarra a napra. Megnézem a Facebook profilját, hogy vajon, hát hogy lehet ideje? Hát egyetemista, fiatal, gondolom bulizik, barátnője van, nem tudom. És elmondom, hogy megkérdezem tőle, írta neki a Facebookon, hogy esetleg, hogy mégis, hogy mi motiválja, hogy fér bele az idejébe, és mondta, hogy nem is érti a kérdésemet, hiszen a legelső alkalommal, amikor ő utast vitt, nála eldőlt. Nincs más prioritás, minden héten ugyanabba az órába, ez a legfontosabb. És ő kapcsolódik, és már az öreg utasok mesélik nekem a Bencéről, már ők többet tudnak a Bence barátnőjéről, és beülnek, vannak ilyen, megállapodunk kávézókkal, fagyizókkal, ingyen fagyit kapnak, ingyen kávét, az önkéntesek leülnek, együtt fagyiznak, beszélgetnek, és mondta Bence, hogy és a legelső utasától ő kapott egy kis horgolt, már nem tudom, talán kacsát, és hogy azt ő betette arra a polcra, a legfontosabb kis erekjéi vannak, és ha megteheti, és úgy van mondjuk az órája, hogy Budapesten egyetemista, hogy online is lehet hallgatni, akkor ő azt az időt, amit az utazással töltene, akkor azt is a riksázással tölti, és hogy vannak ilyen csodálatos fiataljaink, és ezáltal azok a történetek, amik tényleg eltűnének az idősekkel együtt, ezek nem tűnnek el, hiszen továbbadják a Bencének, aki utána elmeséli a barátnőjének, meg majd elmeséli a gyerekének, és mindez a tudás, tapasztalat, az nem marad az idős otthon négy fala között, hanem velünk együtt tovább él.
0: Valahogy ti rögzítitek ezeket az utazásokat? Azért, mert hogy olyan különleges dolgok történnek a sokfajta extra hatás miatt, ami nem csak a a résztvevőknek lehet jó, hanem például a hátramaradottaknak, legyen az családtag vagy barát.
2: Fényképeket szoktunk készíteni, ami ugye egy álló pillanatnak a rögzítése, de távlati célunk között ez benne van, és szeretnénk bakancslistás utazásokat is, már egyet ilyet szerveztünk, a Balaton körül riksáztunk, a Győr Újbarát idősek otthonából vittünk el 6 utast. Hát az is egy logisztika volt azért, 3 riksával, azért ezeket mind egyrészt kocsit kell bérelni, mikrobusz kell bérelni, de azért van-e mögött szervezési feladat, őket vittük, egy ilyen maratoni távot riksáztunk le a Balaton körül, róluk készítettünk is egy kis filmet, de az a távlati célunk, hogy olyan jó lenne eljutni oda, hogy legyen arra kapacitásunk, hogy bárki, akinek nem idős otthonban él a hozzátartozója, és lehet, hogy nem is idős, mert lehet, hogy éppen rákos beteg, és lehet, hogy fiatal, vagy középkorú, mert a feleségéről van szó, vagy a férjéről, és otthon ápolja, és már egy ilyen betegség, főleg egy daganatos betegségnek az utolsó szakasza, az már egy idő után csak a betegségről szól, hogy bevetted a gyógyszere, hogy mi fáj, hogy most éppen hasmenésed van, vagy szorul, szóval, hogy ezek a kommunikáció már csak egy meghatározott téma körül forog, mert már annyira arra van fókuszálva mindenki, és amikor így megjelenünk a riksával, és ha ilyen bakancslistás utazásokra lenne kapacitásunk, akkor adott esetben be tudna hozzátartozó ülni, és másképp tudnak egymáshoz kapcsolódni, és nem arról beszélgetnek, hogy bevette a gyógyszert is, hogy a vérnyomás a 200, vagy éppen elájult, mert leesett, hanem végig tudnak gurulni azokon a helyszíneken, ahol találkoztak, ahol összekötötték az életüket, ahol a gyerekeiket vitték játszótérre, és igen, ezt fel lehetne venni, és azokat a felvételeket itt lehetne hagyni, mert mindig annak nehéz, aki itt marad. De ha ő egy ilyen felvétellel lenne gazdagabb, és ezt elő tudná venni, amikor már mondjuk egy ász szakaszban odaér, akkor az egyszerűen leírhatatlan kincs lenne.
0: És vagy az egészben egy kicsit el van rejtve egy méltóságterápia is.
2: Így van. Igen, ez a méltóságterápia, egy picit bele mélyedtem én is, nem csak a könyvet olvastam, hanem az én személyes távlati célom, hogy ebben aktívan részt is tudjak venni. Valahol most is ezt csinál, valahol mindenki azt csinál, amikor a riksával visz egy utast, akkor is, hogyha nem tudja, hogy ezt így hívják, és nem arról beszélget, de mégis, ami ott elhangzik, azt lehet, hogy nem a hozzátartozónak adja tovább egy hangfelvételben, vagy egy lezárt borítékban, de magában azok az élettörténetek, igen, a méltóságterápia, és az, hogy méltósággal élni le az utolsó évet, órát, napot, és volt olyan utolsó nap, amit a riksával vittünk, és senki nem tudta, hogy ez egy utolsó nap, szintén egy Győr-Újbaráti idősek otthonában élő hölgyről van szó, aki egy másik utassal együtt riksázott Győrben. Nagyon érdekes, a Győr-Újbarát igazgatónőt, magát leoktattuk, ő mondta, hogy hát ő már nagyon sok ideig igazgatónő, éppen kezd beleégni, kiégni, de hogy milyen jó, hogy itt van ez a riksa, ő jelentkezik önkéntesnek, ő vállalja, hogy saját maga a kis kocsiába minden héten kétszer beültet 4 utast, behozza Győrbe, ott a riksa, ketten ülnek addig a padon, kettővel elmegy, majd utána csere, és ezt megcsinál, és minden kedden meg csütörtökön a Kitty beírja magát, és a saját kis rábízott időseket hozza és viszi. És egy idős házaspárt, akik egyébként az idősok otthonába házasodtak össze, őket vitte Győrbe. És hogy miután összeházasodtak az otthonban, hát a hölgy már nem tudta megmutatni, hogy ő Győrben hol élt, hol dolgozott, hol tanult, mert már nem voltak olyan állapotban, de a riksával a Kitty behozta őket, és végigurultak Győrön, és én mutogatta a párjának, hogy hát az egész életét végigborultak tulajdonképpen az emlékek ösvényén, tök jó állapotban volt. Visszamentek az idősek otthonába, és másnap elaludt. És akkor ilyenkor nincsenek szavak, hogy Úristen, és senki nem gondolta volna. és hogy ez egy mekkora ajándék, és hihetetlen. Szóval ilyen dolgok történnek a guruló varázsúvarékban.
0: Mondtad, hogy a méltóság terápiánál van valamilyen típusú rögzítés, és az a hátramat adottaknak segítség, de alapvetően a méltóság terápia arról szól, szerintem, akivel megtörténik a méltóság terápia, tehát hogy ő fölismerhesse az ő egyedi és megismételhetetlen életének a jelentőségét.
2: Igen, és hogy valakinek elmondja, mert én sokat gondolkodtam a szavakon, meg amikor az ember úgy nyilatkozik, vagy rádióban, hogy akkor helyesen fogalmazom, mert amit én átéltem, azt, hogy tudom átadni valakinek.
1: Az önkénteseket szűritek valahogy, tehát már a jelentkezésnél van, aki esetleg kiesik, illetve hogy képzitek őket, mert azért ezekre a történésekre, történetekre azért fel kell készülni lelkileg.
2: Igen, az elején nagy lelkesen belevágtunk, és ugye picit izgultunk, hogy lesz-e önkéntesünk, nem hirdettünk soha, tehát nem költöttünk egyetlen fillért sem arra, hogy önkénteseket toborozzunk, mert ugye magától elkezdték megosztani a posztjainkat, és nagyon sokan jelentkeztek, és gondoltuk, hogy fú, hát ez nagyon jó, nagyon sok önkéntes, folyamatosan oktattunk, egy oktatóanyagot készítettünk, és majd valahogy így kiderült, hogy azért nagyon sok embert leoktatunk, és hogy valahogy nem jönnek létre az utazások. Nagyon sokan egyetlen egy alkalommal sem indítottak utazást. Igen, őket elvisszük az idősek otthonába, nagyon sok alkalom az idősek otthonába.

A Five Royals szólt a Tinkel, itt a Tilos Rádion a Búgócsigában, most pedig Charles Berry csavarja a szívünket. Vagy facsarja, vagy nem tudom.

fiatalembert nem véletlenül hívják Howlin' Wolfnak, itt a Tilosson, Bogocsiga, DJ Schaeff rakja a következő zenét, én ott vagyok.

már egy közös DJ mix volt, itt a stúdióban megérkeztünk. Remélem már táncoltok, kedves hallgatók.

0: Shaft is eljutott Afrikába, ez a Shaft in Africa főcímzenéje talán, ha minden igaz, előtte pedig a Tres Hombres volt, és aki tudja, hogy kiszemplerezte ki azt a számot, az szóljon, mert egyszerűen nem jövünk rá, pedig ezerszer lejátszottuk azt is. Tilos Rádió búvócsiga. Hát nem tud szólni, de mondjuk üzenni tud esetleg. Nagyon hangosan kiabálni.
1: Hey brother, what are you gonna do?

0: Ez itt a Bugócsiga, még mindig minden mondatomat háttal fogok kezdeni ma már, de már nincs sok hátra, úgyhogy, ez nagyon rossz volt, de nem akartam, esküszöm, csak kijött. Akarsz pár szót szólni?
1: Hát, hogy ne úgy képzeljétek el, hogy háttal áll a mikrofonnak, hanem hogy, hogy máshogy.
0: Na, szörnyű, már csak 20 perc van hátra,
1: és...
0: valahogy kibírjuk, remélem ti is.
1: Igen, hát hogyha ez vigasztal, akkor most egy olyan nagyon-nagyon régóta tartogatott Mirei Matyő szám fog következni, amit most fel.

0: Isztambul!
1: Jó, hát elmondom akkor, hogy miért olyan nagy eszmeértékkel bír ez a szám. Ez egy kislemezen vettem meg, egy orosz kislemezen, amin cirill betűkkel voltak ráírva az előadó neve is, meg a szám címe is, fonetikusan, oroszul kileírva. Úgyhogy nem tudtam sokáig még azt, hogy ki az előadó, aztán később már megtaláltam így. És ezért örülök neki ennyire. Amúgy nem rossz.

is rácsatlakozok egy kicsit a francia vonalra, de megígérem, hogy nagyon rövid lesz. Mert annak, aki nem szereti. Votre femme ne voit rien,

a nagyszerű szájgitározós Zepp és Roger duo után Andrew Williams. Azt hiszem, hogy ma 70%-ban csak nyögdös és üvöltöző fekete férfiak zenéjét raktam föl, ha így jobban visszagondolok, de hát ez egy ilyen nap.

És hát mindenkinek, aki szereti, ima szumak, a perui csalogány. Így a vége felé.

szerintem a poharak maradhatnak elzárva, itt is nagyon magas hangon fog énekelni, ám de nem egy ifjú, öreg, idős hölgy, hanem egy fiatal kisfiú. Simi.

0: lassacskán búcsúzik már a búgócsiga. Egy kicsit ilyen egzotikus vizekre elvesztünk a végére, de igen, mindketten Hawaiiunkba vagyunk, úgyhogy igazából ez teljesen adott volt, ez a megérkezés.
1: Egyik az a nyárbúcsúztató, hát igen, ja. Igen. Majdnem elkezdtem ilyen nagyon rádiósan beszélni. Tök jó volt ez a mai DJ-zés veled, kedves DJ-s Séf.
0: Én is jól éreztem magam, remélem a hallgatók is jól érezték magukat, azaz reméljük, hogy a hallgatók is jól érezték magukat. Két hét múlva ismét a komoly tudományos témákra fogunk evezni, és a Def Jam Records kialakulásával, történetével és a hip-hop New York-i további útjával fogunk foglalkozni, úgyhogy ez várható két hét múlva. Mi itt leszünk, reméljük, akkor sikerül majd fölkészülni, nem úgy, mint ma. Indítsd az utolsó trekket.
1: Jó.

0: a portál.
1: Szervusztok, kedves hallgatók! Üdvözlöm mindenkit a felirzeten, itt a Tilos Rádióban a 90,3-as frekvencián, vagy online. Nos, ha utasszállító gépen ülnénk, azt is mondhatnám, hogy szerencsések az utasok, mert két kapitány is helyet foglal a mikrofonok előtt. Én Kis László vagyok, és velem szemben egy olyan hölgy ül, aki nem túlzás azt mondani, hogy történelmet írt. Első magyar közforgalmi pilóta, első női kapitányom Alénnál, mellesleg zenetörténész, vadgazdálkodási diplomája van, 14 kötet szerzője és feketőves karate edző. Nagy szeretettel köszöntöm Cigány Ildikót, és köszönöm, hogy elfogadtad a meghívásomat.
2: Én is mindenkit nagy szeretettel üdvözlök, és hát elnézést a kedves hallgatókért az 5 perces járatkésésért. Esküszöm, hogy amikor én így élőadásban vagyok, hát hál' Istennek azért nem először fordul ilyen elő velem, akkor mindig az az érzés, hogy ez pontosan olyan, az élőadás az olyan, mint a repülés. Neked mi erről a véleményed? Most te is benne vagy mind a kettőben nyakig. Nagyon érdekes, hogy két pilóta és két műsorvezető beszélget ebben a kis adásban.
1: Hasonló, de az ugye nekem olyan volt, hogy ezt megszoktam, és rutinszerűen ment, itt még abszolút nem.
2: Na hát az a helyzet, hogy tőlem szokták néha kérdezni, amikor szerencsétlenkedek egy számítógéppel, vagy egy, mit tudom én, bármilyen eszközzel, hogy hát hogy egy pilóta, hogy én nem tudom úgy, hogy odaülök, és azonnal, mint ahogy itt most egy pici technikai nehézség volt, hogy elinduljon az adás, ugye talán nem titok, ezt bevallhatjuk, hiszen együtt vagyunk, egymás között vagyunk néhány ezer hallgatóval, hogy ez egyáltalán nem triviális, hogy ezt bárki meg tudja csinálni. A repülőgépet, amire ki vagyunk képezve, azt elvállalom, hogy tudom vezetni minden baj nélkül, de hogy egy hangtechnikai eszközt hogy kell életre kelteni. Na, de az élőadás az pont olyan, mint a repülés. Azt is megmondom, hogy szerintem miért. Ugyanis időben zajló folyamat, tehát lehet utána korrigálni, és azt mondja, hogy ami történt, ahhoz képest most valamin változtatok, de ami egyszer elhangzott, vagy ami egyszer megtörtént, az már úgy marad. Az megtörtént.
1: Igen, és ez a jó a repülésben. Most is a repülésről beszélsz. Az első kérdésem azt lenne, Ildi, feléd, hogy szoktál még álmodni a repülésről?
2: Az az igazság, hogy én nem nagyon emlékszem az álmaimra, tehát egyáltalán semmilyen, ritkán emlékszem vissza, hogy mit álmodtam így konkrétan történetben, hanem ilyen foszlányokra emlékszem, csak többnyire. Úgyhogy nem nagyon szoktam a repülésről se álmodni, de sokkal valószerűbb dolog. Álmodni nem szoktam, de benne vagyok, mert hogy egy 777-es mondjuk elhúz fölöttem itt az égen, ahogy megy a 13-as pályára leszállni, az biztos, hogy fölemelem a fejemet, és megnézem, és elmosolyodok. Ez jobb, mint az álom.
1: Biztos így van ez. Ha visszatekerjük az időt, mi egy párszor találkozhattunk ilyen vitorlázó repülőtéren. Volt egyszer egy könyvbemutató, talán erről is ejtő néhány szót. Engem nagyon érdekel, hogy amikor te elhatároztad, hogy 20 évesen, hogy utasszállító pilóta leszel, milyennek látod most az akkori önmagadat? Mi kell ahhoz, hogy valaki történelmet írjon, hiszen előtted már több női pilóta is szeretett volna utasszállító pilóta lenni, de igazából senkinek nem sikerült.
2: Hát először is azt hiszem, hogy akkor jött el ennek az ideje, tehát nem voltak, akik előttem próbálkoztak, se gyengébek, se nem tudom én, kevésbé ügyesek az ügyintézésben nem voltak, hanem valahogy a történelmi állapot még nem volt olyan. Én kerültem abba a szerencsés helyzetbe, hogy akkor ezt már végig lehetett vinni. De egyébként ugye ne feledkezzünk meg róla, hogy ez akkor is nehézségekbe ütközött, ugye ezt sok helyen elmondtam már, hogy volt egy miniszteri rendelet, ami tiltotta, hogy nők közforgalmi pilótaként repüljenek, és ezt akkor tulajdonképpen miattam változtatták meg. Azért említsük meg, hogy ki változtatta meg. Ezt úgy el szokott sikkadni, akkor dr. Kökény Mihály volt az egészségügyi miniszter, és azt tudom, hogy karácsony előtt 2 nappal fogadott, és én elsírtam neki a bánatomat. Aztán hát úgy meghallgatta, és mondta, hogy jó, majd meglátjuk. Ugye januárban kezdődött az a tanfolyam, amire nekem be kellett volna ülnöm. És akkor január 2-án megjelent a közlöny, amiből ki volt húzva ez a passzus. Így megnyílt az út nekem, és az összes leendő, és már azóta sok-sok repülő kolléganőmnek.
1: Igen, és Vitorlázó géppel repültél először egyedül, vagy pedig motoros géppel? Hogy volt ez időrendben?
2: Hát egy picit én is repültem vitorlázó repülőgéppel, 89-ben kezdtem el repülni, de én nagyon keveset vitorláztam. Tehát én nekem akkor nagyon céltudatos voltam, kérdezted, hogy mi változott az életemben. Nagyon céltudatos voltam, szemtelenül és naívul eldöntöttem, hogy én pilóta, mármint, hogy malév pilóta leszek. Arra, abba az irányba toltam a dolgokat egyértelműen, és nem is titkoltam el ezt, tehát engem ott azért úgy rendesen megmosolyogtak, és igazuk is volt, mert még csak titkot sem csináltam belőle, hogy jön itt egy outsider, ilyen zenész, meg nem tudom milyen világból, és közdi, hogy ő pilóta lesz. Na, úgyhogy egyébként, hogy mi változott bennem, ugyanolyan vagyok, mint 4 éves koromban voltam egyfelől. Akkor is ilyen voltak ilyen elhatározásaim, amihez úgy ragaszkodtam, és hogyha úgy egyszer már úgy eldöntöttem, akkor azt véghez vittem valamilyen módon. Másképp pedig, fogalmazva pedig nagyon is változtam, hiszen a változás az életszerű. Sokakat talán rosszalva is nézik, hogy valakinek változik a bizonyos dolgokra a véleménye, az életfelfogása, a meglátása, a viselkedése. Én úgy gondolom, hogy ez a legtermészetesebb jelenség, hiszen, és most kérdezem a kedves hallgatóinkat, hogy ha egy szóval kéne jellemezni a világot, mi az az egy szó, amivel mindent tudunk jellemezni? Ez a Védanta filozófiából van egyébként. És ez a változás. Minden mozgás változás, minden változás mozgás. Tehát ha életszerűek vagyunk, akkor változunk. Tehát azt hiszem, hogy én például most már kevésbé keresem a kihívásokat, kevésbé látom meg a kihívásokat, és szívesebben vagyok egy nyugodtabb, békésebb közegben.
1: Igen. A történeted úgy folytatódott, hogy bekerültél a Malévhoz, egy Fokker 70-es típusú repülőgépre. Hol volt a kiképzés? És mekkora nagy kihívás volt ez az egész neked? Tehát ha valaki kisgépen repül, ugye megtanul bizonyos dolgokat, de hát itt nagyon sok újdonság volt.
2: Hát az az igazság, hogy én ilyen lelkes rajongóként, hiszen amikor beleszerettem végérvényesen a repülésben, akkor azért igyekeztem mindent megtudni róla, amit így külsőleg meg lehetett, tehát ugye bekéreckedtem a pilótafülkébe, meg ott lógtam a Dunakeszi sportrepülőtéren, és hiénáztam, meg kérdezősködtem, meg mindenféle. Tehát mondjuk valami ismeretem már volt a dologról, és hát aztán, ahogy kellett, ezeket a dolgokat végigcsináltam. Emlékszem például, hogy egyszer megkérdezte a Gratzer Karcsi bácsi, sajnos már rég nincs köztünk, ő még IL-18-ason kezdett repülni, hogy hát ha be tudom indítani az E-142-est, akkor elmehetünk vele egy körre. És akkor persze betudtam, ugye hát akkor még abszolút nem repültem semmin, és akkor így el is vitt repülni. Tehát ilyen dolgok voltak. Amsterdamban volt a kiképzésünk, ugye másik kérdésre válaszolva, a Fokker 70-esre, és mi voltunk az első olyan évfolyam a Malévnél, akik már nem az orosz technikán repültek, hanem egy másik, egy nyugat-európai vagy amerikai technikán.
1: Igen. Én néztem sokszor ezt a Fokker 70-est, hogy nagyon okos gépnek tartották, és hogy meghaladta a korát, tehát olyan dolgokat lehetett vele elvégezni, automata leszállásokat, és nagyon kényelmes volt. Mik a tapasztalataid? Én azt gondolom, hogy nagyon sok maléves is, és nagyon sok műszaki ember is hallgat most bennünket, vagy visszahallgat bennünket. Mennyire lehetett beleszeretni mondjuk a Fokkerbe?
2: Hát nagyon bele lehetett szeretni, mert úgy repült, mint egy kis gép. Tehát most, hogyha autóvezetéshez hasonlítom, én egyébként szívesen hasonlítom a repülőgép vezetést is az autóvezetéshez, mert én szerettem mindig a kézzel repülést, azt az érzést, hogy a fenekemmel érzem, hogy mi történik, hát nyilván ott a rengeteg műszer, de akkor is pluszban. Úgyhogy én nekem az nagyon egyszerűnek tűnt, és kézenfekvőnek tűnt, hogy úgy repülök, mint egy Zlinnel, vagy bármi mással, amivel korán. Én Zlinnel kezdtem repülni, azon csináltam a kiképzéseket, meg a műrepülést. Úgyhogy nekem ez nagyon-nagyon tetszett. Akkoriban azt mondták a műszak részéről, hogy a Fokker az egy kicsit Airbus, tehát ugyanaz a filozófia, ugyanaz a történet.
1: Igen, lehet, hogy volt egy bejövő hívásunk is. Kérdezem a technikus, hogy be tudjuk-e adni. Lehet, hogy valaki éppen... Halló? akkor megszűnt. Na mindegy. Nem, hogy ez olyan műsor, hogy akár be is lehet telefonálni. Ritkán szokott ez előfordulni, de igen, tehát kényelmes volt, ugye nem kellett egy tupójárnak az összes légüzemeltetési utasítását, meg ilyesmit megtanulnod. Én ezt nagyon is értem és átérzem.
2: Hát sokkal könnyebb volt, tehát azt azért nyilván annyira ismerem a Tupoljevet, hogy rajongtam érte, és számomra nagybetűvel, csupa nagybetűvel a repülőgép az a 254-es volt, de azt hiszem, hogy sokkal könnyebb dolgom volt a Fokkerre, biztos vagyok benne, tehát az elméleti része is, és maga a repülés része is össze nem lehet hasonlítani, úgy gondolom.
1: Igen, hát akkor beszéljünk egy kicsit a Malévról. Nekem is hatalmas nagy álmom volt. Emlékszem, 7 óra 15 perckor a barátommal Szegeden meghallgattuk a Malév szignált, és az volt a jel, hogy biciklire kell pattanunk, és mentünk ki a szegedi repülőtérre. És bizony mindannyian Malév pilóták akartunk lenni, nekem is egy hatalmas álom volt, egy jóval utána, én 2004-ben kerültem a Malévhoz, te pedig 98-ban, ha jól emlékszem.
2: Így van.
1: Neked mit adott a Malév? Hogy volt, amikor belecsöppentél ebbe, és hogyan kezeltek a kollégák, hiszen nagyon unikális volt.
2: A Malévban nekem, hogyha így visszagondolok, most tanítsz fejemmel visszagondolva, azt hiszem, hogy azért szereti még mindig annyira sok ember a Malévet, és azért nem megy ki a fejünkből, mert az egy csodálatos közösség volt. Tehát nyilván, mint minden közösségben, ott is voltak feszültségek, meg sőt, kemény harcok is, de ennek ellenére az egy összetartó, csodálatos közösség volt, ahol ismertük egymást, hát pláne akik együtt repültünk, tehát a fedélzeten voltunk, vagy gyakran repültünk együtt, hát tudtuk, hogy kinek hány kutyája van. Ahogy szoktuk mondani, tényleg olyan nagy család jellege volt, nagyon baráti jellegű volt ugye a hangulat. Talán ez egy ilyen dolog.
0: Igen. A Malév szerintem fantasztikus, jó és biztonságos légitársaság volt. Én ugye nemzetközi tapasztalat után mondhatom azt, hogy a kézikönyveink például sokkal jobbak voltak, sokkal... Igen, korszerűbbek voltak és biztonságosabbak voltak, meg ugye egy csomó mindent meg lehetett oldani azáltal, hogy ismertük egymást.
2: Így van, igen, tehát ott nem volt az, hogy jó reggel kívánok, én vagyok az első 10-ben mutatkozunk, hanem mindent tudtuk nagyjából azért, hogy ki hogy repül. Ugye elméletben mindenki ugyanúgy repül, ezt tudjuk, hiszen egy kiképzést kapunk, és nem lehet más csinálni, csak amit kell, de azért ugye a gyakorlatban megint az életszerűségre kell hivatkozni, nyilván, mint ahogy két orvos is más, így két pilóta is más, és pontosan tudtuk, hogy kinek milyen képességei vannak, milyen szokásai vannak, emberileg, szakmailag, stb. Stb. Ja, és még egy, hogy a Malév az egy legend, szerintem az egy legendás korszaknak a lezárulása volt. Ezt is gondolom, hogy ez az oka annak, hogy még mindig annyian úgy emlékeznek rá, hogy egy klasszikus, nagy repülési korszak zárult le.
0: Igen. És neked a személyes életedben milyen volt az, hogy más munkarendben dolgoztál? Korábban te ugye rádióztál, zenetörténész voltál, gondolom, hogy hétvégén nem kellett dolgoznod, éjszaka meg pláne nem. Ezt könnyen megszoktad?
2: Az az igazság, hogy nekem tulajdonképpen ez a kézenfekvő, és ez a szimpatikusabb, ez a könnyebb. Most nem azt akarom mondani, hogy minden éjszaka szeretnék elrepülni Bukarestbe vagy Beirutba, de például sokkal kevésbé tudnék egy olyan munkahelyen dolgozni, ahol 8-tól 5-ig ott kell tartózkodni. Azt hiszem, az nem az én világom, nem véletlenül. Soha nem olyan helyen dolgoztam, mert azért a tévé se ilyen. Aztán egy picit, ugye, amikor az állatkertben dolgoztam, az megint pont hétvégeken volt ugye a fő attrakció, és ez nekem azt hiszem, hogy sok ez a rugalmasabb, valós időbeosztás, ez sokkal kedvezőbb. Nem volt soha jetlegem, tehát ez egy ilyen érdekes dolog, hogy ugye repültem egy kicsit én is a hosszú távot, abszolút nem éreztem zavarónak azt, hogy most 8 órát ide vagy oda, majd hogyha megtalálom, akkor lehet, hogy egy pici részletet föl is olvasok.
0: Okay.
2: De most addig beszél valami másról, mert meg kell keresni.
0: Jó, ezer kérdésem van, de ugye egy pilóta életében vannak ilyen mérföldkövek, például az első az, amikor egyedül repül, aztán amikor felkerül egy utasszállító repülőgép fedélzetére, és az is nagy dolog, amikor valaki kapitány lesz, ő felel a járatért. Ugye azt szeretjük elmondani, hogy egy modern utasszállító repülőgépben két pilóta ül már csak, balról a kapitány, négy csikkal, ő viszi el a balhét, és jobbra pedig az első tiszt. Nem csak, hogy te voltál az első magyar női pilóta, de te voltál az első magyar női kapitány is.
2: Igen.
0: Mennyivel volt másabb átülni a bal ülésbe, úgy őszintén?
2: Hát nyilván más, ezt mindenki érzi, hogy attól kezdve úgy, ahogy mondtad, bármi történik, akkor az az én számlámra íródik. De azt hiszem, hogy a Fokkeren azért ez is egy picit könnyebb volt. Most például ugye repültem később a Boeing 767-esen a hosszú távot, az interkontinentális járatokat. Én, hogyha ott megadatik, mint ahogy sajnos nem adatott meg, hogy sok-sok évet repüljek, akár nyugdíjazásomig. Én azt hiszem, hogy ott nem szerettem volna kapitány lenni, mert ott már nem csak a repülési feladatot kell ellátni, hanem esetleg háborús országok fölött repülünk el, egy csomó olyan, ott tartózkodunk, ugye települünk, ott is olyan dolgok történhetnek, hogy mégiscsak egy kapitánynak kell ott emberi döntéseket is hoznia, politikai, gazdasági ismeretekkel is rendelkeznie ahhoz, hogy jó döntés hozzon, és ez azt hiszem, hogy nekem nem annyira feküdt volna.
0: Igen.
2: De
0: igen.
2: A Fokkeren viszont nagyon szerettem.
0: Igen, Európába, Észak-Afrikába repülgettetek, gondolom.
2: Igen, hát legfeljebb oda-oda is a Fokkeren azért ritkábban, Európa. Ami nekem nagyon tetszett a Fokkeren, néha azért repültünk ilyen non-standard repülőterekre, mert nyilván Amsterdam, meg Berlin, meg azt tudtuk, hogy milyen, de hogyha elmentünk már Tiranába, vagy esetleg Thessalonikibe, vagy a szerb világba, különböző helyekre, ott egy picit más volt, és akkor ott az egy külön élmény, és persze lehetett egy kicsit akkor még, hát most idézőjelben is a szó legjobb értelmében, szent értelmében játszani.
0: Igen, gondolom. Megtaláltad közben azt, ugye mind a ketten írunk, és hát neked ez nagyon profin megy, ugye 14 könyv után. Megtaláltad közben azt a kis részt?
2: Igen, megtaláltam.
0: Jó, akkor hallgassuk meg. Ugye ez ide passzol, és a repülésről,
2: igen,
0: a pilótaságról szól. Örömmel hallgatom.
2: Hát ez most ugye a hosszú távról szól. Haladunk végtelen az idő, hajónk szelé az óceánt, meridiánok tagolják akár évet az ünnepek, ugye ez a hosszúsági körökről van szó, szerkezetet adva a széthulló időnek. Mint a szív dobbanása olyan. Már megint egy jelentőpont, eltelt ismét 40-50 perc. Aztán eljön a félutat jelző 30-as kör, és ez a halk ETP-n, azt magyarázzuk már meg egy picit a kedves hallgatóknak, hogy mi is ez az ETP, ez az Equal Times Point, amikor ugye pont azon az út szakaszon vagyunk, azon a pontján az óceán átrepülésének, ahol már nem tudunk visszafordulni, hanem ugye onnan előrefele tudunk csak menni, mert visszafele már nem lenne elég az üzemanyag. Ez kellett, hogy itt közben elmondjuk, de te ezt sokkal-sokkal jobban tudod, nem csak transzatlanti vonatkozásban, majd mindjárt mondd el, légy szíves. És aztán amit meg tovább olvasok, hogy, igen, tehát ami meghatározza hol létünket térben és időben. És mégis a szigorú szerkezet a ritmus ellenére valami furcsaság történik. Megáll az idő. Észrevétlen, csendes viharba kerülünk minden alkalommal. Egy bizsergő pont keletkezik a semmiben, ami körül vagy begyorsul az idő, vagy megnyúlik, attól függően, hogy nyugat vagy kelet fele repülünk. Távol álljon tőlem, hogy gatyamadzakhoz hasonlítsam az időt, de felpörög a föld, Chaplin filmet játszik, bepakol pár órába napkeltét és napnyugtát, máskor meg lelassul. Atléta ugrik, lassított felvételen. Na, tehát most lassan abba hagyom. Igen, ez fontos. Figyelmeztető. Amit megszoktunk, amit a szemünkkel látunk és bőrünkön érzékelünk, az csak egy szeletkéje a valóságnak. Látszata csupán. De hol akkor az igazság? Gyanítom, kozmikus magasságokban. Számunkra tetten nem érhető, ki nem mondható a valóság. Az idő ilyenkor játékos mosollyal figyelmeztet. Ne bízzunk benne. Fele sem igaz annak, amit látunk. Ijesztő örvények közt hajózunk, tudatlanul. Órák, napok, évek mankóját használjuk, holott vicc az egész. Odafönt könnyebb ezt észrevenni. Csillagközi terek rabjaként, a horizont fogságában. Az idő szolgáinak szegődtünk, amikor megszülettünk, de mi teremtettük az időt is elménk színházában.
0: Igen, nagyon-nagyon szép és egyedi, és azt hozta elő belőlem, amikor jó régen édesapáddal még egy könyvbemutatótok volt Szegeden, én akkor csak ácsingóztam, és nagyon szerettem volna malév pilóta lenni, de szinte lehetetlen volt abban az időben nekem, és emlékszem, hogy elolvastam, megvettem azon a könyvbemutatón a Kék Világ című könyvedet, jól mondtam a címét, ugye?
2: Igen, az volt az első, igen.
0: Kék Világ, és azt írtad bele, hogy Kis Lacinak, leendő malév Pilcsinek sok szeretettel.
2: Összejött.
0: Úgyhogy mindenki járjon könyvbemutatóra.
2: De ez olyan aranyos, hogy erre emlékszel, és hogy apukámmal ott lehet mehettünk, igen, tényleg volt egy ilyen kis irodalmi est Szegeden.
0: Igen, tehát nem csak a női pilóták előtt tapostad az utat, hanem előttünk is valamilyen szinten legalábbis belénk tetted azt, hogy ez lehetséges, és el lehet ezt érni. Igen, a Malévról órákat lehetne beszélni, de te 767-esen repültél, amikor történt például szeptember 11.
2: Akkor hogy még volt nem. Ez? Akkor még nem. Akkor még Fokkeren repültem, és arra, hát persze, hogy emlékszem, mert arra a napra azt hiszem mindenki emlékszik. Dolgoztam, és Hamburgba mentünk, én első tiszt voltam, és a Kraszlán Gábor volt a kapitány, és emlékszem, hogy hát úgy kiértem a reptér, és már ott a portánál ott mindenki nyílt el, minden tévé ment. Én először azt hittem, hogy valami filmet néznek, mert én ott vettem tudomást az egész dologról, és akkor hát mondták, hogy ez egyáltalán nem film, hanem ez a történő szörnyű valóság. Igen. És akkor én egyébként nagyon szerettem a Kraszlán Gáborral repülni, nagyon sokat tanított nekem ő vele, sokat repültem kezdő első tisztkoromtól kezdve. Nyilván most nem akarok neveket felsorolni, nagyon sok embertől tanultam nagyon sokat, de vele nagyon jó volt repülni, egy picit engedékenyebb volt, kicsit könnyebben eltért a szabályoktól, kicsit nagyobb teret adott az én gondolataimnak, az én, hát most mondjam azt, az én egy kicsit ilyen reptechnikai mondjuk talpra esettségemnek, igen. És akkor ezt ő hagyta, hogy kibontakozzak, finoman szólva. Tilos a rádióban, ezt is elmondhatjuk, hogy hogyan?
0: Hát hogy ne?
2: Hát na
0: hogy
2: hát
0: ne?
2: Mert itt, ha tilos, hát, akkor elmondhatjuk.
0: Itt nem tilos. Mert szerették kézzel repülni, ugye?
2: Én nagyon szerettem kézzel repülni. Tudom, hogy ma már egy egészen más korszakban a repülésben, és ez most már tényleg nem fogadható el, de akkoriban ez még elment, és azért tudjuk egymásról, hogy ki az, aki szeret, ki az, aki egy picit tud is, ugye még lehetett jó kis vizsueleket csinálni, az azt jelenti, hogy nagyon rövid a végső egyenes, vagy egyáltalán nincsen, meg lehetett ilyen megközelítéseket csinálni úgy, minthogyha nem látnék, persze ugye a másik látta, hogy jó helyen vagyunk, és akkor én azokat kézzel szoktam repülni szinte földig, minthogyha a ködbe kéne leszállni kézzel, meg végigcsinálni egy megközelítést, de a végén aztán, persze a másik látja, úgyhogy nem volt gondatlan veszélyeztetés.
0: Igen, én ezt egyébként egyszer láttam, mi ugye nem repültünk egy típussal, de ültünk egy pilótafülkében, amikor én szimulátorra utaztam ki, azt hiszem Berlinbe, te voltál a kapitány növendék, éppen tanultad a balülést a Fokkeren, és az oktatóval én beszélgettem, ugye beülhettem a pilóta fülkébe, mint leendő pilóta, és te pedig mindent egyedül csináltál, rádióztál, kézzel repültél, alapműszerek segítségével, ez a ródata repülés, és én csak lestem, hogy azért ez nagyon-nagyon jól megy, és akkor Berlinbe úgy szálltál le, ha jól emlékszem erre, de az is látszott meg, hát ugye kicsi ez a társadalom, azért mindenki ki tudja, hogy a másik mit tud, és rólad kifejezetten azt terjedt el, hogy nagyon szeretsz, és jól is repülsz kézzel. Ez azért van, mert műrepültél előtte?
2: Köszönöm, hogy ilyeneket mondasz. Remélem van igazságtartalma. Szerintem lehetett benne valami, hogy a műrepülésnek, ugye akkoriban, amikor a Private Pilot License-et, tehát az alapkiképzést én csináltam, akkor még kötelezően az 50 órás kiképzés volt, és abban még volt egy 10-15 óra műrepülés kötelezően. Utána engem viszont ez annyira megfogott és rabulejtett, hogy én direkt utána műrepüléssel folytattam, és megcsináltam ezt a, mit tudom én, középfokú vizsgát, tehát Kovács Pali bácsi beírta a hajózó naplomba, hogy 300 méteres alsó határig bonyolult műrepülést végezhet. Hát az bonyolult igen. Már, amire az innen, meg általam lehetett bonyolult műrepülést végezni, de azért ami kihozható volt belőle, az kijött. És én azt hiszem, ezt vállalom ezt a véleményemet, hogy ez nagyon jót tesz, és kicsit olyan kétkedve figyelem, hogy ma úgy repülnek emberek, hogy sose tapasztalták meg azt, hogy milyen a repülés érzete, amikor néhány másodperc alatt minimum és maximum sebesség között vagy amikor forogsz lefelé, géterhelések vannak, pozitív is, negatív is, tehát ez azért egy olyan tapasztalat, amit valószínűleg soha nem fog egy légitársasági pilóta alkalmazni, de nem baj, ha tudja.
0: Igen, abszolút, igen. És amikor a Malév csődbe ment, te akkor már nem dolgoztál. Mikor hagytad abba a Malévnál a munkát?
2: Hát az a helyzet, hogy ugye amikor a Boeing 767-est kivonták egy picit hamarabb a forgalomból, akkor hagytam én abba, és ezért nekem sokkal könnyebb volt, mert azt a nagyon-nagyon méltánytalan napot azt nem éltem már ott meg, hiszen, és ugye lélektanilag egész más, hogy én saját döntésemből hagytam így abba. Hát nem egészen, mert hogyha a 767-est nem szüntetik meg, szerintem én máig repültem volna, most már pont nem, mert nyugdíjaztak volna, de egészen idáig. És ez azért így egy picit nekem könnyebb volt. Sok minden mással is, ugye hát mondtad is, foglalkoztam, meg foglalkozom, tehát biztos, hogy az, akinek tényleg egy lapra tette föl az életét a repülésre, és semmi más nem érdekelte, és semmi mással nem foglalkozik, azért egy nagyon-nagyon kemény helyzet lehetett.
0: Igen, az biztos, igen. Ebben is közös a pályánk, mert én sem vártam meg a Malév csődjét, hanem hamarabb elmentem a
2: közel-keletre. Na de te elmentél máshova
0: repülni. Igen, és az, hogy ilyen jól műrepülsz, meg hogy kézzel repülsz, van annak köze szerinted, hogy te a harcművészetekben nagyon otthon vagy? Én csak egy pár éve tudtam meg rólad, hogy te feketőves karatés vagy, és aki ismeri ezt a világot, én nemrég láttam ebből egy apró szeleteket, mert a családban egy kislány eljutott a narancsárga, aztán a kék fokozatig, és nagyjából látszódott, hogy mi kell ehhez. Borzasztó sok meló, és nagyon sok fájdalomtűrés. Hogy volt ez a karatés történet? Hogy találtad ki, és egyáltalán?
2: A végén, nem az elején, majd mindjárt mondom az elejét is, én arra kellett rájöjjek, hogy a repülés is, meg a karate is, aztán zárójelbe teszem, nagyjából a többi dolog is, mind ugyanarról szól.
0: Miről?
2: Tehát arról, hogy egy feladat van, egy kihívás van. A karatében nem az ellenfelet kell legyőzni, ott is saját magadat kell legyőzni, mint a repülésben is, hogyha valamit le akarsz tenni az asztalra, ha valamivel jó akarsz lenni, ha valamivel sikert szeretnél elérni. Tehát ilyen szempontból ez nagyon hasonló, és még abból a szempontból is, hogy van valami szenvedély benne, van valami tűz benne, kell hozzá valami megszállottság, ami nélkül lehet, hogy igazából nem is megy egyik se.
0: Igen, és akkor elmentél egy ilyen dozsóba, és azt mondtad, hogy akkor
2: hát
0: te itt szeretnél
2: gyerekkori vágya volt ez a karate is. Egyébként gyerekkoromban szertornáztam, és inkább azt hasonlította, hogy az előbb mondtad a műrepülést, hát ugye azokat a gyerekkori szaltókat megpróbáltam repülőgéppel is utánozni, és aztán felnőtt fejjel volt az életemben egy bizonyos pont, egyébként nem titok az, amikor hát nekem volt egy ilyen úgynevezett házasságom, amit én amúgy nem tekintek annak, de valahogy belekavarodtam, és amikor mindenáron ki kellett belőle kavarodnom, mert úgy éreztem, hogy ez most már a saját életemet fogja lassan veszélybe sodorni, akkor volt egy snitt az életemben, tulajdonképpen egy új élet. Na és akkor elkezdtem karatézni, mert akkor olyan friss voltam, és nyitott az új dolgok felé, és akkor elmentem ott egy dozsóba, igen, úgy, ahogy mondtad, és aztán nagyon-nagyon beleszerettem, nagyon megéreztem ebben is azt a spiritust, talán azért is, mert azt már a jóga miatt, ugye az előbb kiderült itt a Vedanta filozófiát, hogy emlegettem, hogy ezek a keleti filozófiák engem nagyon vonzanak. Szerintem ez nagyon-nagyon sokat adhat egy embernek, hogy a mai világban kiigazodjon, akár az emberi kapcsolatokban, meg legfőképp önmagában. És a japán háttér, ez a kicsit buddhista gondolkodásmód, ez meg megint olyan volt, ami engem belelendített és belevitt mélyen ebbe a dologba. Na, úgyhogy a karate az aztán úgy folytatódott, hogy az úgy is szokott, hogy mondtad, ugye vannak a különböző önfokozatok, és körülbelül 9. vizsga, ha jól emlékszem, ugye a fekete öves, és hát minden évben vizsgáztam, és egyszer csak a legnagyobb meglepetésemre eljutottam odáig, hogy most már a fekete jön. Úgyhogy majdnem pontosan az 50. születésnapomon vizsgáztam le feketőre Berlinben.
0: Aztán. Ez fantasztikus dolog, hát ahhoz nagyon kell tudni, de ez azt jelenti, hogy te azért mondjuk az utcán, ha nagyon kell, akkor meg tudod védeni magad? Volt erre, kellett
2: ez? Ez egy kérdés.
0: Igen.
2: Nem gondolnám, hogy erre reméljük soha nem is lesz ilyesmire szükség, meg nem is gondolnám, hogy ez cél volna, vagy beszéltünk róla, egész más ennek a célja, az is egy közösség, meg a kihívás és önmagunk egy feladat legyőzése, de hát nyilván adódhat olyan helyzet, azt sose tudja az ember, hogy a mai világban mi történik. Talán, ne, tehát nem azért gondolnám, hogy én ebben bátrabb vagyok, mert én karatés vagyok, vagy feketőves, ez nem jelent semmit, vagy többnyire nem jelent semmit, mondjuk így finoman, hanem azért lettem karatés, és azért lettem feketeöves, mert van bennem valamiféle ilyen mentalitás, egy tűz. Ugye az egyesületünk nevét is annak idején elfogadták tőlem a kollégáim, és az én ötletem, hogy tűzvadásport egyesület vagyunk, mert hogy ez benne van, hogy valamiféle megszállottság.
0: Igen, azt hiszem, értem a tüzet is, a madarat is.
2: Igen, hát megint a madár, megint a tűz, mint a repülésben. Igen.
0: Szóval a Pilóta Portál vendége ma este Cigány Ildikó, a Malév első pilótanője. Beszéljünk egy kicsit még komolyabb dolgokról, de hogyan kezeled a veszteséget? Ugye tudva levő, hogy édesapádat nemrég vesztetted el, és korábban is volt egy törés az életedben, talán a ifjabb Lánc Tibor. Hogyan kezeled ezt? Mi erre a filozófiád? Hogy lehet ezeken túllendülni?
2: Hát az a helyzet, hogy igen, egy kis magyarázat, ugye a Lánc Tibor kapitány, aki hát talán a leglegendásabb nagy klasszikus malév kapitány volt, sajnos már ő sincs köztünk, neki volt a gyermeke a kis Lánc Tibi, akivel, amikor én elkezdtem kijárni a Dunakeszi reptérre, ebben az általában említett 20 éves koromban, akkor egy kis szerelem szövődött köztünk, ő akkor már majdnem malév pilóta volt, és hát sajnos volt egy sportverseny, amin ők ugye lezuhantak és meghaltak. Egyébként azon én is ott voltam azon a versenyen, csak más kollégával repültem egy gépben. És hát igen, szóval ezek olyan dolgok, majdnem, hogy megszokták kérdezni, és nem riasztott el a repüléstől, nem csak ez, most nem akarom elmondani a másik két sztorit is, de volt egy-két olyan élményem, hogy azt hiszem, hogy lehet, hogy lett volna olyan, aki azt mondta volna, hogy hát hát akkor ez a repülés, ez ilyen veszélyes, vagy itt halnak meg az emberek, akkor ez talán mégse kéne. Hát rám ez pont fordított hatást váltott ki. Azt hiszem, hogy a pilóta mentalitás az ilyen, tehát a repülés az most már az ő kedvükért is, és az ő tiszteletükre is történik. Ezt akkor így éltem meg nagyjából. Apukámat is emlegetted, igen. Ő pedig hát 94 éves korában húsvét hétfőn hagyott itt minket végleg. És pontosan ő szokta emlegetni, akinek az életében, hogyha valaki sokat él, hát nyilván jut neki tragédia, meg gyász elég. Nem szerette ezt a szót, hogy feldolgozni, azért azt mondja, hogy ez a húsiparra emlékezteti őt a feldolgozás. Ezt mondja, inkább megőrizni szeretné valakinek, az elvesztett személynek az emlékét, nem elfelejteni, vagy kicsit úgy lerázni magáról ennek a fájdalmát, és azt mondta, hogy a gyászt is magunkhoz kell ölelni.
0: Igen.
2: Hát akkor őt idézem most ezzel kapcsolatban.
0: Igen. Azt hallottam, hogy róla méltóképpen szeretné megemlékezni, és akkor egy ilyen emlékszobát is létrehozol, vagy egy olyan helyet, ahol ugye mondjuk el Cigány Györgyről van szó, játék igen. És muzsika két percben.
2: Tíz percben, erről ismerik őt. És igen.
0: Zenetörténész.
2: És bár ő mindig azt hangsúlyozta, hogy író és költőnek szeretné magát inkább megismerni, de hát ezt a rádióműsorok népszerűségéhez ugye nyilvánvalóan ellene dolgozott.
0: Hogy halad ez az ügy?
2: Na hát ez még olyan, hogy ez csak a tilos a rádióban tudjuk elmondani, mert még ezt egyébként tilos.
0: Itt akkor lehet,
2: de valóban nagyon sokan dolgozunk rajta, és nagyon várjuk azt, hogy ez majd létrejöjjön. Hát nem én, ugye nem csak én, hanem tényleg a testvéremtől kezdve azok közül, azok az emberek is, akik ott ezen a helyen, amit most még nem mondok meg, hogy hol lesz.
0: Legyen ez meglepetés.
2: Nagyon jó. Nagy lelkesedéssel tulajdonképpen ők találták ki, hogy egyáltalán ilyen legyen, úgyhogy azért nem sokára majd meg fog valósulni, és amit a legjobban örülök, hogy lesz hozzá weboldal, meg mindenféle ilyen mai világba passzoló dolgok, hogy esetleg a fiatalabb korosztályt is elérjük vele.
0: Igen, hát reméljük, reméljük. Sok sikert ehhez, én biztosan elmegyek.
2: Nagyon is hívunk.
0: Köszönöm szépen. Nagyon kötődsz a madarakhoz. Nemrég láttam egy videót veled kapcsolatban, egy előadásodat, ahol párhuzamot vontál a madarak viselkedése, felépítése és a repülők viselkedése és felépítése között. Honnan jön ez nálad, hogy ennyire vonzódsz a madarakhoz? Még állatorvosi asszisztens is voltál, ha jól sejtem, vagy jól emlékszem. Igen,
2: igen, igen. Hát ez az egész a biológiai tudományok, meg az állatok iránt való mérhetetlen vonzódásom, ez gyerekkori, ez volt a legelső minden mást megelőzve, és úgy látszik, kiirthatatlanul bennem maradt, talán pont azért, mert igazából nagyon mélyen sose dolgoztam ebben, nem ez a szakmám, viszont azért, ahogy mondtad, tanultam zoológiát, botanikát, elvégeztem ilyen állatorvos asszisztensi tanfolyamot, kicsit, hát azt tudás, hogy dolgozgattam benne, de szoktam lábatlankodni állatorvosi rendelőkben.
0: Még most is?
2: Még most is, igen. Nagyszerű. Ez az egyik ilyen kedvenc időtöltése. És hát igen, tehát amire utaltál, ez egy ilyen előadás, ilyen PPT program, amikor én ilyen kötetlen beszélgetést szoktam a kedves közönséggel folytatni, és valóban ez volt a témája, hogy miért nem tud vajon a tehénke repülni, tehát összehasonlítom a repülést, madarakat, meg repülőgépet, hogy miért, mi a különbség és mi a hasonlóság. Na szóval a madarak, hát azok kollégák, hát ez egyértelmű, madarak repülnek, tehát kollégák, de minden állat valamilyen módon közel áll hozzám, a madarak nyilván ezért fokozottan.
0: Melyik a kedvenc madarat például,
2: kedvenc
0: és madara, miért?
2: Vagy gyurgyalag. Ennek gyurgyalag. Egy egész hosszú története van, hogyha valakinek a kezébe kerül az a kis novellám, akkor orvos el. Nem szoktam ilyen hosszút írni, de a gyurgyalag története az hosszú.
0: Jó, akkor
2: nem
0: melyik könyvedben
2: most
0: van ez egyébként?
2: Hát a Létre a levegőben.
0: Létre a levegőben, igen.
2: De lehet, hogy most hazudtam.
0: Jó, majd kiírjuk, igen.
2: És amikor kérdezik tőlem, hogy miért szeretem az állatokat, mert tényleg most idézőjelben szeretem, bár ezzel mindig nagyon óvatos, hogy mit értünk azzal, hogy szeretem. Ezen érdemes elgondolkodni, hogy ha definiálni akarjuk, akkor elég ingományos talajra jutunk. De engem az döbbent meg a legjobban, hogy az idegrendszer hogy fejlődik, hogy egy egysejtűtől kezdve egészen elvezet az út a történelem hozzánk emberekig, tehát az egész nem más tulajdonképpen, mint a psziché önmagára ismerése, és az idegrendszernek egy ki tudja még hová mutató bonyolodása. És ez engem annyira megfogott, hogy egyszerűen ugyanúgy, mint a repülést akartam tudni, hogy hogy a csodába találja meg a gép azt a kis futópályát, vagy hogy marad a levegőben, ugyanúgy ezt is érteni szeretném, hogy az élet hogy működik.
0: Értem a párhuzamot. Mármint a gondolatot, és a gólyák hogyan navigálnak.
2: Hát
0: vagy van olyan madár, azt említetted ebben az előadásban, aki gyakorlatilag repülés közben is alszik.
2: Hát igen, igen. Például a sarlós fecskék azok valami elképesztőek, azok az életük java részét a levegőbe töltik, amennyire én tudom. A szárnyuk is ehhez alkalmazkodott, nem véletlenül az elnevezés. Úgy, hogy képzeljétek el, ha nem tévedek, akkor ők a szerelmi életet is a levegőben élik, és alszanak is, igen, mármint bizonyos alváshoz hasonló állapotba kerülnek, és csak akkor szállnak le, amikor költenek, tehát a fészkelés időszakra. Én legalábbis így tudom.
0: Igen. Ebből már következik az, hogy író lettél, és 14 köteted megjelent. Jól mondom, 14?
2: Hát valami olyasmi, ugye van ebben olyan, hogy félig meddig ismétlés, mert válogatás, meg egy kicsit újabb kiadás, az, de nagyjából.
0: Azért az nagyon-nagyon komoly. Ki volt az írói példaképed, és honnan jött ez? Tehát a zene történészek nem biztos, hogy könyvet fognak írni mondjuk a madarakról.
2: Hát a madarakról lehet, hogy nem, de maga az írás, mint ahogy a beszéd is, az azért ugye, tehát én a zenéről is főleg írni szerettem, nem véletlenül ezt a szakot választottam. Valahogy ez megint ilyen nagyon genetikus lehet nálunk a családban, hiszen a Zoli testvérem is író, rendező volt, ő sajnos már nincs köztünk, ugye apukámnak ezt is el kellett képviselni, hogy egyik gyermekét elveszti. Tehát az írás az nekem olyan, hogy nem sztorikat írok, hanem azt szokták mondani, hogy líra, ugye lírai prózát, de engem nem a történés érdekel, hanem a mögöttes gondolatok, meg a szép leírások. Csak a mai világban azt mondják, hogy líra, akkor az emberek azt gondolják, hogy hát ez valamilyen érzelgős, szentimentális dolog, mint maga a költészet, holott ez egy nagyon-nagyon durva tévedés, ennek pont az ellenkezője igaz, hogy a legszörnyűbb dolgokat csak lírában valamiféle azt átható derűvel lehet megfogalmazni, átélni, magunkévá tenni. A legbonyolultabb gondolatokat csak így lehet talán, és jó esetben valahogy kifejezni. A szavakból így lehet kis égitesteket létrehozni, amik aztán egy csillagrendszerre állnak össze. Tehát a líra, most hogyha megírtam például azt, hogy a kisláncék hogy zuhantak le, hát mondja már azt valaki nekem, hogy az érzelgős. Felolvashatok
0: megköszönjük.
2: Nagyon pici
0: részt? Hát hogyne. Megköszönöm.
2: Még arról jutott eszembe, hogyha jól látom itt, hogy beszéltünk ugye erről a műszerrepülésről, meg arról, hogy köd van, ugye?
0: Igen.
2: És most ezt megint a kedves hallgatóktól kérdezem, hát ha valaki megint betelefonál, és nem tudjuk fölvenni, hogy mit gondoltok, mi a nehezebb, vagy a nagyobb kihívás, vagy a több figyelmet igénylő feladat, hogyha mondjuk kézzel kell repülnöm egy látás szerinti megközelítést, egy ilyen vizuált, ugye szép az idő, és viszont fogom a kormányt, és szépen fordulózok vele, és csak a szerint süllyedek, és teszem ki a fékszárnyat, meg mindent, ahogy azt úgy érzem. Vagy pedig mondjuk egy ilyen nagyon ködös időben, amikor full az automata repül, az automata csinálja a robot ugye a megközelítést, és az automata száll le. Tehát ugye ilyenkor szokták azt mondani az utasok, hogy mi hátratett kézzel üldögélünk, és gondolkozunk, hogy másnap mi lesz az ebéd. Na vajon melyik nehezebb feladat? Hát te tudod a választ. Szóval összehasonlíthatatlanul nehezebb és több figyelmet igényel a második, tehát amikor az automata repül, nem pedig kézzel repül, hiszen ott másodperceket, egyetlen egy másodpercet nem lehet kihagyni, amikor már ugye ott a végén vagyunk, és mondjuk a repülés utolsó 30 másodpercéről beszélünk, hogy az tényleg azt csinálja-e a repülőgép, amit kell, hogy csináljon, hogy tényleg ott vagyunk-e, ahol kell lenni, vagy meg fogunk halni a következő másodpercben, és azt se tudjuk, hogy miért, mert nem ott voltunk, hanem a templomtornyot verjük le, vagy még nem értük el a pályát, vagy már rég túl vagyunk rajta, stb. Stb. Na erről szabad?
0: Hogyne, hogyne.
2: Erről szól ez a írásnak egy kis részlete, amikor ugye egyszerre látszott előtte még a Tisza, meg a Duna, meg a Balaton, és aztán ugye amikor egy ilyen egy sima felhő takaró van, egy alacsony szintű felhőzet, és akkor ugye az viszont földig.
0: Igen.
2: És akkor valahol belerepülünk, hogy előtte a ragyogó napsütés, rajtam a napszemüveg, és akkor mit tudom én, valahol 400 méteren meg eltűnünk a felhőbe, és akkor ugye a zárt felhő takaró valószínűtlenül fehér lágy hullámai ragyogó napsütésben, ez a látvány. Nyugodt vagyok, sőt viccelődünk, de közben nagyot nyelek, és gyomrom érzékeny feszültség mérője ébredezik. Milyen könnyű elhinni, amit látunk. Nekünk azt, hogy a mennyei magasságban járunk, az üllői úton meg azt, hogy a napnevű égitest végleg kihúnyt. Én megigazítom a napszemüvegemet a verőfényben, valaki tétován keresgéli a keresztutcát, de nem találja. Mi a végső egyenesen járunk, ámulva tudatunk tejfehér lepedőjén. Az üllői úti lakásokban ég a villany, egyforma napok émeítő benzingőze. Távolságunk ebben a pillanatban pontosan 90 méter. Viszintesbe helyezve gyalog, sőt, négy kézláb megtehető. De nem tesszük meg. Kevés a fantáziánk hozzá. Nekünk azonban most itt a pilóta fülkében el kell hinnünk, hogy nem volna jó bárhol belesüllyedni a felhőbe, mert leverjük a templomtornyot. El kell hinnünk, ünnepélyes pillanat ez, hogy a pálya most is alattunk van, noha már csak másodpercek, és a hamis ragyogás tejtengere választ el tőle. 30 méteren előbukkannak a lámpák, leszállunk. Lépésben gurulunk, de egy-egy kandeláber úgy ugrik elő a semmiből, mintha most teremtették volna. Egy ilyen nap után az ember óvatosabb a dolgok megítélésében.
0: Igen, az biztos. Ide kapcsolódik, hogy ha te nem lettél volna pilóta, más ember lennél most szerinted? Mit adott neked?
2: Hát mindent. Nagyon sok mindent. Azt azért nem mondom, hogy mindent, mert azóta is ugye eltelt most már másfél évtized, vagy mennyi, és az ember rengeteg új tapasztalatot szerez, új dolgokkal ismerkedik meg, emberekkel, stb. De hát nyilván az, hogy az életemnek a középső szakaszában ez egy meghatározó dolog volt, ez biztos, hogy nagyon, nagyon alapvető, és nem hiszem, hogy nyomtalanul elmúlhat. Tehát ez így az emberben benne is van. Emlékszem, hogy amikor még úgy tanulgattam első útjaimat, repültem, de már kilőtt, kinevezett első tisztként, akkor a Kis Kálmán volt a kapitány, igen. Egy dupla utat repültünk, az ugye azt jelenti, hogy 4 szakaszt, és hát ilyenkor, ezt most megint a hallgatóknak mondom, úgy szoktuk, hogy cserélgetünk egyik szakaszt. Az egyikünk repüli, a másik pedig kiszolgált. A repülés ugye azt jelenti, hogy nem feltétlenül kézzel, csak én vezérelem a repülőgép automatikát, a másik pedig ugye rádiózik, meg kiszolgál. És akkor ugye kérdezte tőlem a Kálmán az első szakasz után, hogy van-e kedvem a másodikat is repülni. Ó, mondom, hát hogy ne, hát ez...
0: Felhívás keringőre.
2: Hát persze, igen. Na, ja, és akkor úgy csináltuk, hogy ahogy a vizsga megy, hogy mindent nekem kellett csinálni. Tehát rádióztam is, meg kiszolgáltam magamat, tehát mintha ott se lenne. Tehát nyilván ott volt. És akkor eljött a 3. szakasz, és akkor megkérdezte, hogy akarom ezt is repülni? Hát persze, hogy akarom. Na, amikor a 4. szakaszt is megkérdezte, hogy akarom-e repülni, hát akkor én már éreztem, hogy a szemem összefolyik a kép, a fáradtságtól, meg úgy a zúg, a fülem, meg minden. De hát, ha már így felvetődött a kérdés, hát mondtam neki, hogy persze, hogy akarom, és akkor megkérdezte, hogy fáradt vagy? És egy picit úgy reménykedtem, hogy kapok egy vigasztaló biztatást, hogy hát legalább a papírokat kitölti helyettem, mert ugye az is a feladat része. Igen. És nem ez történt, hanem azt mondta, hogy mert akkor csinált fáradtan, de semmivel sem rosszabbul. És lásd csodát, abban a pillanatban elmúlt a fáradtságom. Azt éreztem, hogy hát hoppá, itt bennem megbíznak. Itt nekem valami feladatom van. Na, igen. Így lehet a fáradtságot leküzdeni, és ez a karatében, ugye, hogy megint visszatérjen erre a példára, ez is hasonló.
0: Igen, igen, hogy fáradtan is csinálni, hiszen az életben lehet olyan, hogy egy pilóta például rosszul lesz, és akkor a másiknak kell mindent csinálnia, és ez leginkább akkor szokott előfordulni, amikor a legváratlanabb, és amikor ő nagyon fáradt, és annak az utasnak teljesen mindegy, hogy a pilóta fáradt vagy nem, azt ugye meg kell tudni csinálni. Meg ugye te is voltál kisgépes oktató,
2: igen. Tehát
0: mennyire kell magabiztosnak lenni ennek az oktatónak, hogy mindezt ezt átengedje, az ő felelőssége az egész járat,
2: hát
0: de mégis
2: igen,
0: átengedi,
2: igen, igen. Amikor,
0: és hogy csinálja.
2: Amikor engeded a másikat, hogy hadd csinálja a dolgát, mert annyira megbízol magadban, hogy tudod, hogy melyik pillanatban kell esetleg közbelépni, ha kell.
0: Igen. Kis Kálmánnal én is repültem, sajnos ő sincs
2: de
0: már
2: jó,
0: közöttünk,
2: de jó.
0: És nagy hatással volt rám. Velem is ugyanígy volt, hogy mit szeretnél gyakorolni? Szeretnék mindent egyedül csinálni. Akkor csináld.
2: Igen.
0: És ha véletlenül ilyen helyzetbe kerül az ember később, akkor ugye nem jön annyira
2: zavarba.
0: Pontosan.
2: Legalábbis tudja magáról, hogy meg tudja csinálni. Mert tudom, a szimulátor erre való, de azért mégiscsak más, mint egy valós élő környezet. Egyébként a futás, hiszen tudom, hogy neked a futás, az ultramaraton az a másik nagy élete része.
0: Igen.
2: A karatéből kezdtem el egy picit futni, mert én előtte a busz után sem, tehát én abszolút nem futottam. És akkor futottunk köröket, ugye, és én már nyelvem a földig lógott, és mondták, hogy mondom, én abba hagyom, kiállok, mondom, mert több kört nem futok, mert én már meghaltam. És akkor így ránéztek, azt mondja, hogy? Azt mondja, most kell fölgyorsítani. Azt mondja, most vagy ott a küzdőtéren, és most kell, még 10 másodperc van a versenyből. Hú, ha mondom, tényleg most kell belegyet. Tehát nem azt mondták, hogy még fuss egy kicsit, szóval fuss gyorsabban.
0: Igen.
2: Na hát, szóval, hogyha fáradt vagy, akkor fuss gyorsabban.
0: Igen, igen. Így lesz valakiből fekete más is. Ez teljesen így van. Még egy picit az irodalomra térjünk vissza. Neked ki volt az írói példaképed, vagy ki az, akit mondjuk így 20 évesen szívesen olvasgattál, akik nagy hatással voltak rád?
2: Hú, hát nyilván most rengeteget mondhatnék. Gyerekkoromban Fekete István könyveket, elsősorban a Tüskevárat nagyon sokat elolvastam, még felnőtt fejjel is hozzá kell tegyem, és benne is inkább ezeket a gyönyörű természeti leírásokat kedveltem, meg a mögöttes gondolatokat, kevésbé a történetet, az nem volt annyira fontos számomra. Úgyhogy ő példakép, persze a példaképet ezt azért nem mondja az ember, mert akkor óhatatlanul felmerül, hogy hozzá akarom hasonlítani magamat. Apukám is példakép, pedig ő mondjuk főleg verseket írt, én meg inkább nem, inkább ilyen prózai dolgokat. Meg hát rengeteg, nyilván nagyon sok olyan író van, akit szeretek olvasni, és akit újra is újra olvasok. Talán nem feltétlenül csak irodalom, hanem egy picit ilyen filozófikus írások is, az említett keleti filozófiák, de például nagyon szerettem Prustot olvasni, és hogy valami könnye, ja, Kosztolányit, Kosztolányi novelláját nagyon szeretem, azt is állandóan újraolvasom, de hogy mondjak valami nagyon könnyen fogyaszthatót is, amit szeretek, például Gerard Darrell, ugye ő az állatokról, és a saját rettetesen mulatságos tapasztalatairól ír, hát az könnyű olvasmánynak nekem visszatérő. Egyszer valahol utasként jöttem haza, és ültem a boxban, vártam, hogy végre megjönjön a repülőgép, csak nem akart megjönni, és addig olvastam, de nem nagyon voltak rajtam kívül ott, aztán úgy páran már lettünk, és én úgy belemerültem, és olvastam ezt a könyvet, és hát gyakorlatilag úgy fölvihogtam időnként hangosan, úgyhogy ezt is azon vettem észre, hogy körülnéztem, hogy hányan gondolkoznak azon, hogy vajon teljesen meghibbantam, hát mondom, elmondom nekik, hogy mit olvasok.
0: Hát igen, azért látszik rajta, hogy nagyon sokat olvasol, és nagyon sokat foglalkozol az irodalommal is, és azt veszem rajtad, észre rajtad, hogy nagyon sok minden szenvedéllyel csinálsz, de ezeket egyszerre is tudod csinálni, vagy mindig vannak szakaszok, ami éppen feltüzel. Most éppen mi van a fejedben, mi van a tarsolyodban, mi az, ami mozgat, most hogy éled a napjaidat egyébként?
2: Hát nyilván nem egyszerre, hát nem is lehetne, az nem működhetne így egyszerre, ezekben van egy kis szukcesszivitás, ezekben a általában nagyon kedvelt dolgokban, amire szokták néha azt mondani, hogy de hát akkor én nem tudom, hogy mit akarok, vagy akkor lépek tovább, hogyha valamiért úgy érzem, hogy az nem volt nekem megfelelő, vagy nem volt jó, nem, ennél sokkal rosszabb a helyzet. Ez nekem mind kell.
0: Mind.
2: Tehát nem adom, nem adtam az irodalmat, a zenét, nem adom az állatokat, a biológiát, a karatét, a repülést, a jogát, és az emberi kapcsolatokat legfőképp. Ezeket nem adom. Ez mind kell. Kis mohó vagyok. Na, de kérdezted, hogy most? Azt kérdezted?
0: Igen, most hát, mivel telnek a napjaim?
2: Egy picit ugye benne van ez a műsorvezetés is, amit most is csinálunk, remélem, hogy nem bánják a kedves hallgatók. Te is voltál már vendégem, most én vagyok a tiéd, volt közös könyvbemutatónk. Egyébként a Kránic Balázs, az Aeropartnak a vezetője, a másik ilyen személy, aki velem csinált többször ugye színpadi beszélgetést, interjút, és én is vele a repülőtéri faunáról, az ürgékről és hasonló. Tehát szerintem ez nagyon gyümölcsöző tud lenni, amikor nincs pontosan elhatározva, hogy ki a kérdező, ki a válaszoló, hanem egy igazi beszélgetés zajlik két ember között. Na, úgyhogy ez az egyik, amit szívesen vállalok mostanában már megint egyre többet. Hívnak ugye ilyen, tényleg ilyen színpadi beszélgetések, vagy ilyen dolgozói programokra, ahol esetleg a női oldaláról beszélünk jobban, a vállalásoknak, az élet változásainak a kezeléséről. Aztán pedig... Hát van olyan is az életemben, hogy kedvtelés, aminek most már ugye egy picit több idő jut, és érdekes, mióta abba hagytam a repülést, ilyen kórosan és betegesen a víz imádója lettem. Tehát a vízi sportok, és egyáltalán az, hogy egy víz közelben lenni, az most valahogy olyan, hogy talán máshol nem is érzem igazán jól magam.
0: Ez mit jelent, hogy vitorlázol a Balatonon, vagy horgászol? Azt nehezen tudnám elképzelni
2: róla. Ezt a kettőt pont nem. És inkább a Duna most, mert hogy Gödön lakom, azt se titok, meg azt se titok, hogy ma, szeptember 20-án, ugye élőadásban vagyunk, igen, én megfürödtem a Dunát, nem, hogy megfürödtem, hanem legalább 15-20 percet úszkáltam a Dunában folyamatosan, és hatalmas élmény, és nagyon jól esett. Tehát nem az a fajta fürdés, hogy na jó, kipipálom, bementem még a vízbe szeptember 20-án, és teljesen nyárias élmény volt a majdnem.
0: Hány fokos a víz ilyenkor?
2: Nem tudom, 20 talán.
0: 20. Az olyan friss.
2: Az nem olyan rossz. Hát az lehetne sokkal rosszabb, akkor már nem mennék bele.
0: De és a írsz? Igen, bocsánat.
2: Írok is, igen. Írni majd fogok, nálam mindig eltelik 4-5 év két kis könyv ötlet között. Most már

0: Utoljára
1: Hát
0: utasként.
1: még utasként is elég régen repültem utoljára, mert valahogy tényleg az van, hogy most már nincs bennem az a mindenáron mehetnék, legalábbis ilyen értelemben, hogy külföldre. Egy picit már jobban mérlegelem a cost és a benefit arányát, hogy mennyi fáradtság vagy mennyi bizonytalanság jár azzal a bizonyos dologgal, hanem inkább itthon kóricálok, itthon viszont elég rendesen, tehát az a típus vagyok, biztos azért nem lettem pilóta, hogy azt hiszem, hogy ha véletlenül a mennyországba kerülnék, amire igen kicsi az esély, de hogyha mégis így alakulna, akkor úgy harmadik napon valószínűleg megkérdezném, hogy na és ma hova megyünk? Mert úton lenni jó, ugye ez volt az egyik első repülésről szóló kis könyvemnek a címe, és hát ez mindannyiunknak az útját is jelzi, azt, hogy maga az út a lényeg. Amikor valahol vagyunk, az egy vágyakkal teli állapot, amikor meg úton vagyunk, akkor pedig hatalmas nagy békesség honol, és mindenki járja a maga útját, ami ugyanoda vezet.
0: Így van, így van. Hát én nagyon szépen köszönöm ezt a beszélgetést. Én azt kívánom, hogy ez a derű, meg ez a lendület, ez sokáig tartson, meg hogy nagyon sokat írjál még, meg az állatokra is tudjál vigyázni, és biztosan összefutunk még veled sok alkalommal, hiszen amit elértél, amit alkotsz, és amilyen hatással vagy a következő generációra, szerintem az páratlan. Úgyhogy nagyon szépen köszönöm, és a Pilóta Portál vendége ma este Cigány Ildikó volt, és nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltam.
1: Én köszönöm, hogy itt lehettem.

Bye-bye.

Это все самое лучшее.

Köszönöm.

A Tilos Ádó novémusának hírei következnek. Cory Reader, a Sawyer Edition kiadó vezetője nyár közepén New Yorkba költözött. Emiatt a szokásos június végi, július elejei 5 CD megjelenése október 2-ára tolódott. Lehet, emiatt a januári 5 CD kiadása is késni fog. De fogjuk fel pozitívan a költözést, feltehetőleg New Yorkban nagyobb a kulturális nyüzsgés, esetleg több koncert lehetőség is adódik. Az októberi 5 CD zeneszerzői közül számomra egyedül csak David Dunn neve ismert. Nincsen számomra több ismert név. Sőt, a Sawyer Edition oldalán Cory Reader még csak 3 tételt hozott nyilvánosságra, ahogyan a Facebookon is tette. Ugyanakkor az olasz Sandom distribútornál már megtalálható, melyek lesznek az új kiadványok. Az első David Dunn The Great Liberation Through Hearing című albuma. Az 1995-ben komponált The Great Liberation Through Hearing című mű elektronikusan hangosított, tiszta hangolású vonós négyesre és digitálisan átalakított emberi hangra készült. A darab, amely a tibeti halottas könyvben leírt buddhista istenségek neveinek fonetikai értelmezéséből származik, a keleti szent tanok és a nyugati nyelv strukturalizmusa közötti összefüggéseket vizsgálja. A mű Kenneth Gaburo kompozíciós szemléletét és Harry Parch intonációs elméletét ötvözi az egymással párhuzamosan végzett elemzés alapján. Ezzel egyfajta szemléleti, a keleti zenekultúrákra jellemző, kezdetleges többszólalmaságot teremtve. Ez a felvétel az Apartment House zenekar által a mű komponálása után 26 évvel adott világpremierjét örökíti meg. David Dunn, az új mexikói Santa Fe-ben élő zeneszerző, hangművész, előadó művész és hangmérnök. Dunn több különböző hangalapú műfajban, többek között hagyományos és kísérleti zenéket, kiállítási installációkat, filmzenéket, bioakusztikai kutatásokon alapuló műveket hozott létre. Tevékenysége elsősorban a helyspecifikus interakciókra és különféle kutatásorientált projektekre összpontosít. Munkásságának jelentős részét teszi ki a környezeti hangok mind esztétikai, mind tudományos kontextusban történő megfigyelésére szolgáló hallgatási stratégiák és technológiák fejlesztése. Az akusztikus ökológia, a bioakusztika, a fajok közötti kommunikáció és a tudományos szonifikáció úttörőjeként olyan sokrétű projektekben vett részt, mint például egészségügyi környezetek érzékszerű élményének gazdagítása, erdészeti és mezőgazdasági kártevők elleni beavatkozási stratégiák kidolgozása, fogságban tartott állatoknál fellépő érzékszervi ingerszegénység csökkentése, valamint cetfélék kommunikációjának kutatása. Munkássága emellett a korai kísérleti hangművészet azon irányzatát is képviseli, amely az 1970-es évek helyspecifikus földművészetének, landartnak hangbeli megfelelőjét kutatta. A Novi híreit hallottátok.

az idén, október 3-án 90 éve született Steve Reich műveiből, július 19-én már lejátszottam Steve Reich a The Cave című háromfelvonásos multimédiás operáját, amelynek angol nyelvű librettóját felesége Beryl Kolott írta. A művet először 1993-ban Paul Hillié vezényletével a Steve Reich Ensemble előadásában mutatták be Bécsben. A cím a Hebronban található patriárkák barlangjára utal, ahol Ábrahám és Sára, valamint számos más jelentős vallási alak nyugszik. Új zenekari darabját a születésnapján mutatják be Edinburgh-ban. Mielőtt folytatnám a mai műsort, jöjjön egy Steve Reichhez kapcsolódó programajánló. Október 12-én 19 óra 30 perckor a Liszt ünnep keretében a Zeneakadémia nagytermében lesz a Steve Reich 90 koncert. A koncerten a London Sinfonietta négy művet, a Clapping Musicot, a Past, a Radio Rewrite-ot és a City Life-ot, míg Gyémánt Bálint gitáron az Electronic Counterpoint-ot adja elő. A programajánló vége. A mai adásban Steve Reich, Three Tales című háromfelvonásos, Hindenburg Bikini és Dolly videóperáját fogom lejátszani, amelynek vizuális világát felesége Beryl Kolott alkotta meg. A mű két szopránra, három tenorra, vonós négyesre, ütőhangszerekre, billentyűs hangszerekre és előre rögzített hanganyagra íródott. Ősbemutatójára 2002. május 12-én a Bécsi ünnepi hetek keretében került sor. És akkor jöjjön az opera.

Down the runway, down the runway, down.

everybody.

Well, you won't be hearing that at home for much longer.

we and all other animals.

So how's your day going? Yeah? You got it all planned out? You do.

Ezután következzen az Eight Blackbird előadásában a Double Sextet, majd a Ben Gonnekem előadásában a Two Times Five.

The money moves.

Sziasztok, ez a Tilos Rádió, és benne a mikrohullám. Én Pápai Gergő vagyok, és egészen 3-ig fogok zenélni. Live act. Maradjatok velünk. Illetve a mikrohullám slow filmeket meg tudjátok nézni a YouTube csatornámon. Mikrohullám playlist a YouTube-on. És addig is jó vételt!